0: Az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
1: Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.

0: Esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész
0: nyáron szóljon
1: a Plusz FM.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több mint 2 milliárd euróért vásárol légvédelmi eszközöket Románia egy izraeli cégtől. Módosulnak a túlóra és az ünnepnapi munkavégzés feltételei. Egyre több tínédzser válik súlyos rollerbaleset áldozatává, trendé vált a házi tuningolás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Spider mobil légvédelmi rendszer beszerzéséről írt alá Románia stratégiai keret megállapodást egy izraeli céggel. A szerződés becsült értéke meghaladja a 2 milliárd eurót, ami az izraeli gyártó történetének legnagyobb megrendelése. A csomag légvédelmi ütegeket, indítóberendezéseket, elfogó rakétákat, radarrendszereket, képzési programokat és teljes körű logisztikai támogatást tartalmaz. Fontos eleme az ipari együttműködés is, mivel a gyártás és az összeszerelés egy része Romániában valósul meg. Az egyre bizonytalanabb geopolitikai helyzet miatt egyre több európai állam erősíti légvédelmi képességeit. Csehország már üzemelteti a Spider-t, Finnország a Rafael által gyártott Dávid paritjája rendszert választotta, Németország pedig az Izrael által kifejlesztett Arrow 3-at szerezte be rakétavédelmi célokra. A teljesítést követő 60 napon belül szabad idővel kell kompenzálni a túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát, bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte. Derül ki a közalkalmazotti bértörvény tervezetéből. A jogszabályjavaslat szerint, ha a 60 napon belül nem lehetséges a szabadidő kiadása, akkor a közalkalmazott a következő hónapban az alapbér 75%-ának megfelelő bérpótlékban részesül a munkanapokon ledolgozott többletórákért. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100%-ának megfelelő előbérpótlék jár. A túlóra csak akkor fizethető ki, ha a túlórázásra a közalkalmazott felettese írásban utasítást adott. A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál nagyobb, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak. Egyre több gyermek válik súlyos rollerbaleset áldozatává. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gyárilag beállított 25 km/h sebességkorlátozás feloldása, amely egyre elterjedtebb gyakorlat, komoly veszélyeknek teszi ki a fiatalokat. A gyerekek nagyon ügyesek, és akár segítség nélkül is képesek feloldani a korlátozást, figyelmeztetnek a rollerkereskedők. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozza, minden olyan módosítás, amely lehetővé teszi a jármű sebességének növelését, törvénysértésnek minősül. Az érvényben lévő jogszabályok szerint elektromos rollerrel csak bizonyos feltételek mellett lehet közlekedni. Romániában közben rohamosan növekszik az elektromos rollerek piaca. Az ország legnagyobb sportszerkereskedője tavaly 4-szer annyi ilyen járművet értékesített, mint egy évvel korábban.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
2: Plusz
1: FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: So it wasn't you.

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Drágább lesz a víz, az üzemanyag és néhány díjszabás. Ettől a hónaptól ugyanis jelentős többletköltségekkel kell számolniuk a háztartásoknak. Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak a járművezetőknek, akik megszegik a közlekedési szabályokat, ugyanis a bruttó minimálbér növekedésével párhuzamosan a közúti bírságok is emelkedtek. A légkondicionáló nagy segítségünkre lehet a kánikulában, de csak óvatosan szabad használni. A benti és a kinti hőmérséklet közötti különbség nem haladhatja meg a 10 Celsius fokot. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Drágább lesz a víz, az üzemanyag és néhány díjszabás. Ettől a hónaptól ugyanis jelentős többletköltségekkel kell számolniuk a háztartásoknak. A drágulások hatása már most is érződik a bevásárlókosár tekintetében. A Román Statisztikai Intézet szerint az éves inflációs ráta már elérte a 10,9%-ot. Az élelmiszerek közül a legnagyobb áremelkedést a kávé, a tojás, a tej és a marhahús esetében regisztráltak. Szintén ettől a hónaptól vezetik be az Európai Unión kívülről érkező megrendelésekre szóló csomagonkénti 3 eurós kiegészítő díjat, amely a már létező 25 lejes díjhoz adódik hozzá. De módosulnak a vállalkozói tevékenységből, bérbeadásból, osztalékból, kamatból vagy más forrásból származó jövedelmek társadalombiztosítási küszöbértékei is. A nők esetében a nyugdíjkorhatár 62 év és 7 hónap lesz, a teljes járulékfizetési időszak pedig 33 év és 5 hónapra emelkedik. A változás az 1963. decemberében született nőket érinti. Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak a járművezetőknek, akik megszegik a közlekedési szabályokat, ugyanis a bruttó minimálbér növekedésével párhuzamosan a közúti bírságok is emelkedtek. A hatályos jogszabályok értelmében egy büntetőpont a bruttó minimálbér 5%-át teszi ki, így a jelenlegi 202,5 lejről 216,25 lejre nő. A román rendőrség is megerősítette, hogy az új tarifákat július 1-től alkalmazzák. A változás azonnal érint minden olyan jegyzőkönyvet, amelyet az új érték hatályba lépése után állítanak ki. A büntetőpont a közúti törvénykönyvben rögzített valamennyi büntetési kategóriát érinti. A légkondicionáló nagy segítségünkre lehet a kánikulában, de csak óvatosan szabad használni. A benti és a kinti hőmérséklet közötti különbség nem haladhatja meg a 10 Celsius fokot, figyelmeztetnek a szakorvosok. Ugyanis a hirtelen átmenet egy nagyon hűvös helyiségből a kinti forróságba vagy fordítva hősokkot okozhat, ami negatívan hat a szervezetre. Emellett a légkondicionáló szárítja a levegőt és fokozhatja a kiszáradást is, ezért rendkívül fontos a megfelelő folyadékbevitel, valamint a nagy hőmérséklet ingadozásoknak való ismételt kitettség elkerülése. A szélsőséges időjárás és a légszennyezettség irritálhatja a légutakat. Ez komolyan felerősítheti a tüneteket azoknál, akik asztmában, légúti allergiában vagy egyéb krónikus tüdőbetegségben szenvednek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

szabadon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Szeretjük Nagyváradot! Plusz FM, slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon!

0: egyetemen, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Rohamosan bővül a hazai biztosítási piac, rekordösszegre emelkedett az életbiztosítási díjak összértéke. Megváltozott a szabályszegés miatt felfüggesztett jogosítványa rendelkező Bihar megyei sofőrök vizsgáztatásának helyszíne. Felvonók építését finanszírozzák a három vagy annál több emeletes tömbházakban egy országos program keretében. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Rohamosan bővül a hazai biztosítási piac, írja az IR-ról Financiár. Az első negyed év végén a biztosítási díjbevétel 6,8 milliárd lej volt, derül ki a pénzügyi felügyeleti hatóság adataiból. Ez 15%-kal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. A piaci szegmensek nem egyenletesen nőttek. A leglátványosabb növekedést az életbiztosítások produkálták. Ez azt mutatja, hogy egyre több ember számára válik fontossá az anyagi biztonság bebiztosítása. 1,5 milliárd lejes díjbevétellel az életbiztosítások immár a teljes piac 23%-át teszik ki, ami az utóbbi évek legnagyobb értéke. Az általános biztosítások értéke abszolút értékben nőtt ugyan 13%-kal, azonban a piaci részesedésük a korábbi mintegy 80%-ról 77%-ra mérséklődött. Megváltozott a szabályszegés miatt felfüggesztett jogosítvánnyal rendelkező Bihar megyei sofőrök vizsgáztatásának helyszíne. Azoknak a járművezetőknek, akik a vezetéstől való eltiltás időtartamának csökkentése érdekében kötelesek közlekedési szabályismereti vizsgát tenni, már nem a Bihar megyei közlekedési rendőrségen kell jelentkezniük. A vizsgáztatást ezentúl a Bihar megyei gépjármű nyilvántartó és jogosítvány kibocsátó közszolgálat végzi a Dunarja utcai székhelyén. A vizsga továbbra is azoknak a járművezetőknek szól, akik a törvényben meghatározott feltételek teljesítése mellett szeretnék lerövidíteni a vezetéstől való eltiltás időtartamát, illetve akik számára annak teljesítése kötelező. Egy országos program keretében felvonók építését finanszírozzák a három vagy annál több emeletes tömbházakba. Erről a napokban döntött a képviselőház. A Lift az életért elnevezésű országos liftépítési program elindítását a Szociáldemokrata párt egyik szenátora kezdeményezte tavaly. A jogszabály célja a mozgáskorlátozottak függetlenségének növelése, a családok támogatása, a fizikai és érzelmi terhek csökkentése, valamint a társadalmi befogadás erősítése. A műemlékvédelmi besorolás alatt álló épületek, valamint a földrengések által egyes vagy kettes veszélyeztetettségi kockázatba sorolt ingatlanok kivételt képeznek a törvény alól. A beruházást az önkormányzatok végzik, a finanszírozást pedig állami, helyi vagy uniós támogatásból biztosítanák. A programban való részvételt a lakótársulásoknak kell kérvényezniük.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Péntek van végre, 10 óra is itt a hétvége, de addig is mindent megteszek, hogy könnyebben induljon és teljen a napotok. A Reggeli Pluszban ezúttal is hosszú Sanyi. Július 3-a van, és nyilván ma a hét utolsó munkanapján is 8 óráig gondoskodunk majd rólatok itt a 89,6-on. A következő egy órában kapjátok tőlem a titeket, leginkább érintő infókat, aztán 7-től Anita is csatlakozik, és hozzá ezúttal is érdekes témákat. És persze addig is szólnak nektek a legjobb Plusz FM-es lágerek, olyanok, mint az adásindító Sienna Spyro Doll, érkezzen tőle a Material Lover.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.

6 óra 8 perckor kívánok kellemes ébredést minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk Ámplusz FM Nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg, mert a lakodalmak, házi bulik és szabadtéri családi rendezvények időszakában érdemes figyelni a hangerőre, mert ezentúl a falvakban is ugyanúgy bírság járhat a szomszédok nyugalmát zavaró hangoskodásért, mint a városokban. Az új szabályozás nem csak az éjszakai csendháborítása, hanem a lakóházak közelében tartott túlhangos magánrendezvényekre is vonatkozhat. Érdekelne is ennek kapcsán, hogy mi a véleményetek erről. Mert a kérdés egész adás alatt Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhatod, szóval írjatok, hívjatok, kommenteljetek, cserébe pedig adom most is

Hello Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok, hanem a mindennapjainkat érintő témákat is. Ma például arra várom a hozzászólásaitokat, hogy nektek mi a véleményetek arról, hogy ezentúl a falvakban is ugyanúgy bírság járhat a szomszédok nyugalmát zavaró hangoskodásért, mint a városokban. A jogszabályok módosítása és a csendháborítási szabályok szigorítása összetett társadalmi kérdés, amely mellett és ellen is komoly érvek szólnak. A szigorítás melletti egyik legfőbb érv az egyenlő jogok elve. A vidéki lakosoknak is ugyanolyan joguk van a pihenéshez és a nyugodt környezethez, mint a városiaknak. De nem utolsó szempont az egészségvédelem sem. A tartós vagy rendszeres zajterhelés bizonyítottan növeli a stresszt és rontja az alvás minőséget. A kiszámíthatóság is egy fontos tényező. Az egységes szabályozás tiszta jogi kereteket teremti, így a hatóságok könnyebben léphetnek fel a szélsőséges esetekben. Persze vannak azért érvek a szigorítás ellen is. Az egyik ilyen a hagyományok korlátozása. A vidéki élethez, lakodalmakhoz és családi eseményekhez hagyományosan hozzátartozik a kötetlenebb, hangosabb ünneplés, de a közösségépítést is megsínli a szabályozás. A szigorú korlátozások gátolhatják a helyi közösségi életet és a magárendezvények megtartását. És persze ott van a visszaélések veszélye, a szabályozás esetenként szomszédok közötti személyes viták vagy kicsinyes bosszú eszközévé válhat, de érdekelne, hogy nektek mi a véleményetek erről. Itt továbbra is a legjobb zenéket adom viszonzásul.

Jó reggelt, Nagyvárad, 6 óra 25 perckor ez itt a reggeli plusz hosszú Sanyival, ahol a magyar kedvenceket és a legnagyobb slágereket is halljátok, és persze én is szeretném hallani a ti véleményetek, ma például azzal kapcsolatban, hogy mi a véleményetek arról, hogy ezentúl falvakban is ugyanúgy bírság járhat a szomszédok nyugalmát zavaró hangoskodásért, mint a városokban. Amúgy a szabadtéri rendezvények zajszintje tudatos tervezéssel, megfelelő technikai eszközökkel is elhelyezése jelentősen csökkenthető anélkül, hogy a buli hangulatának rovására menne, csak úgy mondom. Egyetlen óriási max hangerőn járható hangfal helyett helyezzünk el több kisebb hangszórót a vendégek közelében, így alacsonyabb összhangerő mellett is mindenki jól hallja a zenét, vagy késő éjszaka a buli vezeték nélküli fejhallgatókon keresztül folytatódhat. A vendégek imádják a különleges élményt, miközben kívülről teljes a csend. Na csak egy-két tipp ahhoz, hogy ne kelljen lemondani arról a bizonyos buliról, és hát én sem szívesen mondanék le a ti véleményetekről, úgyhogy feltétlenül osszátok meg velem, én pedig osztogatom cserébe most is a legjobb zenét.

0: hely, és hát igen, nagyon gyorsan elrepült ez a hét, 6 óra 33 perc van üzd mindenkinek, ez itt a hét utolsó reggeli plusz a hosszú Sanyival, akinek jó híre van azok számára, akik szabadtéri programokat terveznek mondjuk a hétvégére, mert ezt egészen nyugodtan megtehetitek. Úgy néz ki, hogy csapadékmentes lesz a mai napunk is, és az egész hétvége, viszont hőfokok tekintetében nem fog visszatérni az a elképesztő kánikula, mint ami tapasztalható volt körülbelül 2 hete. Olyan 30 fok körül alakul a mai maximum hőmérséklet, holnap után meg még ennyi sem lesz, 27-28 fokot mérhetünk majd legtöbb. Most egyébként 20 fok van, és ahogy egész nap többnyire tiszta lesz majd az égbolt. Lehet némi felhűsödés időnként, de csapadékra egyáltalán nem kell számítani. És a mérsékeltebb hőmérsékletek miatt ugye egy lehűlés is van jelen pillanatban térségünkben, ami miatt továbbra is gyenge hidegfronti hatás is terheli a szervezetünket. Az utak terheltsége pedig a szokásos, amennyire én tudom, most még egyébként könnyen járhatóak a város és a megye útjai, de ha ti ezt másképp tapasztaljátok, akkor rajta ne fogjátok vissza magatokat. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerű vagy praktikusabb, én pedig most is adom hozzá a legjobb dalokat.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel! Reggeli Plusz! Reggeli Plusz! A Plusz FM-en!

Jó reggelt, Nagyvárad! Az előbbi Neli Nappaloddal is bizonyítéként szolgál arra, hogy a legnagyobb slágereket hallgathatjátok itt a Reggeli Pluszban, és persze a titeket leginkább érintő infókat is. Ilyen az is, hogy a Vihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség közleményben tájékoztat arról, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 554 megüresedett állást kínálnak Vihar megyében, Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 330, többek között kereskedelmi ügynököt, biztonsági őrt, épület és járműtakarítót, ügyfélszolgálatost, szállítási ügynököt, szakácssegédet, kézicsomagolót, biológust, menedzserasszisztenst, kommunikációs asszisztenst, pultost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, kézmesítőt, állatgondozót, diszpécsert, autószerelőt, takarítót, szakmérnököket, raktárost, áramozgatót, pincért eladót, masszört és szakképzetlen munkásokat is keresnek. További információkkal az Azure Femi megyei székhelyén szolgálnak, azaz Nagyváradon, a Transzilvániai utca 2 szám alatt, de hívhatjátok őket telefonon is a 02 59 436 821-es számon, én pedig a továbbiakban is hozom nektek a legkiválóbb slágereket. Weed.

0: Egyetlen Magyar Nyelvű Zenei Rádiójában, ahol ma arra vagyok kíváncsi, hogy mi a véleményetek arról, hogy ezentúl a falvakban is ugyanúgy bírság járhat a szomszédok nyugalmát zavaró hangoskodásért, mint a városokban. Pap Zsolt azt írja, én alapból nem szeretem, ha bömböl a zene, koncert kivételével, szóval büntessenek meg nyugodtan minden csendháborítót. Aztán Magyar János is kommentet, nyilván szeretem, ha nincs nagy zaj, mikor pihenőre hajtanám idős fejem, de itt nem arról van szó, a hatóságoknak kis gondja is nagyobb annál, hogy az emberek pihenni tudjanak. Itt megint a pénzhez jutás a cél, olyan sokáig vártunk a szabadságra a régi rendszerben, hogy megkaptuk, mindenért büntetnek, naponta kitalálnak valamit, amiből pénzt lehet behajtani. Bezzeg a viselkedés gonddal küszködő szomszédom, aki éjjelente véletlenül felborít egy bútort, azzal nincs mit kezdeni. Aztán Bányai Brigitta is írt, helyes, van pár szomszédom, akik úgy hallgatják a zenét, hogy az egész környék is hallgatja, ha akarja, ha nem. Aztán Talódi Zsuzsa is kommentelt, nem rossz lenne ez az új szabályozás, ha mindenkire érvényes lenne, például este 11 után nem ordibál a néhány részek drogos hajléktalan, vagy nem hangosan motorozna, ralizna, egy némelyik pihent agyú éjjel egy órakor. Hol vannak ilyenkor a járőrök? Na, ezeket kellene büntetni, nem a koncerteken szóló zenéért és lakodalmakért, vagy már megint csak azért büntetnek, hogy több legyen a bevétel, és csak egyeseket. Nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul ezúttal is nektek.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz FM-en.

Esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az új lakások építési költségeit tekintve Románia regisztrálta az Európai Unió egyik legnagyobb áremelkedését. Robbanásszerűen nőtt a háztartási napelemes rendszerek száma, de a zöld átállás sikertörténetének egyre komolyabb árnyoldala van. A szürke gazdaság újra hódít az idegenforgalomban. Rövid idő alatt váltak semmivé a kifehérítésére tett erőfeszítések. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az új lakások építési költségeit tekintve Románia regisztrálta az Európai Unió egyik legnagyobb áremelkedését. 2015 és 2025 között 130,7%-kal drágult a lakóépületek kivitelezése az országban. Romániát a rangsorban mindössze két régiós állam előzi meg, Bulgária, valamint Magyarország. A statisztikai mutató az építőipari vállalatok szemszögéből vizsgálja a költségeket, vagyis azokat az árakat tükrözi, amelyeket a megrendelő ügyfelek fizettek ki a kivitelezőknek az elkészült munkákért. Az adatokból egyértelműen látszik, hogy a drágulási hullám nem volt lineáris. A legdurvább kilengéseket a COVID-19 világjárványt követő időszak hozta el. Bár az utóbbi két évben a trend európai szinten jelentősen mérséklődött, a Romániában felhalmozódott 10 éves drágulás így is a leginkább felpörgetett piacok közé sorolja a hazait. Robbanásszerűen nőtt a háztartási napelemes rendszerek száma. Már több mint 300 ezer proszumer van jelen Romániában. A zöld átállás sikertörténetének azonban egyre komolyabb árnyoldala van. Paradox módon ugyanis éppen a nyári napokon áll le a termelés az inverter túlfeszültsége miatt. Ez pedig nem csupán a napelemet telepítők problémája, hanem a romániai villamosenergia hálózat állapotának egyik leglátványosabb tünete. A folyamatos leállások miatt a termelőfogyasztók épp a legértékesebb déli órákat veszítik el. Egy kedvező nyári napon a megtermelhető energia jelentős része, akár 50-80%-a is kieshet, ami évente több száz, akár több ezer kilowattóra veszteséget eredményezhet. Ugyanakkor a túlfeszültség nem kizárólag a napelemes háztartásokat érinti. A tartósan magas hálózati feszültség a környező lakásokban is jelen lehet, csökkentve az elektromos készülékek élettartamát. Rövid idő alatt váltak semmivé az idegenforgalom kifehérítésére tett erőfeszítések, azt követően, hogy a kormány felére csökkentette a nyaralási utalványok értékét. A turizmusban súlyosak és láthatóak a hatások. A tengerparton az engedélyezett, kibérelhető lakások száma megfeleződött, mivel a tulajdonosok nagy része visszatért a szürke gazdaságba. A tavalyi turisztikai szezon kezdetén 3584 minősített szálláshelyként működő lakás volt a román tengerparton. Idén a szakminisztérium kimutatásai szerint már csak 1847 ilyen van. A hivatalos nyilvántartásból hiányzó lakások nem tűntek el. A tulajdonosok nagy része lemondott a minősítésről és visszatért az adót nem fizető kiadáshoz. A nyaralási utalványok értékének csökkentése visszavetette a keresletet. Emiatt kevésbé vonzó az engedélyezett módon való működés. Az állam kétszer veszít, kevesebb adót és illetéket szed be, és akaratlanul a szürke gazdaságot ösztönz.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Többnyire tiszta lesz az égbolt a mai nap folyamán, ennek megfelelően csapadékra biztosan nem kell számítani, nyárias hőfokokra viszont továbbra is, jelenleg is már 20 fok környékén van a hőmérséklet, napi maximumként pedig ma akár 30 fok fölött is mérhetünk majd a délután folyamán, enyhe légmozgás mellett is, gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
2: A közműhálózatot érintő munkálatok miatt július közepéig lezárták a Georgia Enescu utcának a Börögán Lóy utca és a Mágéru Sugárút közötti szakaszát. Ide ez idő alatt csak a környéken lakók hajthatnak be, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra felé lenne dolgotok, és persze sok türelmet és jó utat mindenkinek.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! A Reggeli Pluszt halljátok a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával
4: és Hosszú Sanyival. Július 3-a péntek van. Isten éltesse a mai névnaposokat, Kornél és Soma nevű hallgatóinkat. Sok jó zene fog szólni nekik és mindenkinek, hogy vidám hangulatban, feltöltődéssel és pozitív energiákkal hangolódjunk a hétvégére. Maradjatok ma is itt a Plusz FM hullámhosszán.
2: És szólunk még mi is hozzátok, természetesen a későbbiekben ismételten érdekes témákkal készültünk nektek. Garantáltan izgalmas egy órában lesz mai részletek.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, amiben a szuper zenék mellett nekünk az is fontos, hogy a titeket érintő leglényegesebb információkat is megkapjátok.
1: Most egy olyan hírről beszélgetünk, amely sok iskola és óvoda mindennapi működését könnyítheti meg a következő tanévtől. A szenátus elfogadott ugyanis egy törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy ne csak pedagógusokat, hanem kisegítő és adminisztratív dolgozókat is felvehessenek az oktatási intézmények. Vagyis könnyebben lehet majd betölteni például a titkári, gondnoki, takarítói vagy más háttérmunkát végző állásokat. Köztudott, hogy az elmúlt időszakban sok iskola került nehéz helyzetbe, mert a megüresedett állásokat a kormányzati alkalmazási korlátozások miatt nem lehetett új emberekkel feltölteni. Ennek következtében egyre kevesebb dolgozóra hárult, egyre több feladat. Ha a törvénymódosítást az államelnök is kihirdeti és megjelenik a hivatalos közlönyben, akkor az új szabályok már a következő tanévtől életbe léphetnek.
0: Hát lépjenek is, minél gyorsabban, valóban. Ilyenkor mutatkozik meg, tudod, amikor, tehát hogy általában ugye a titkárokat, takarítókat, gondnokokat, őket nem látod. Nincsenek úgy előtérbe, szem előtt, és nem is fogod fel, hogy mennyire fontos
1: hát
0: az
1: hogy
0: ő
1: nem.
0: Munkájuk.
1: Hogy
0: és nem. Ilyenkor, amikor ugye már a hiányukból fakadóan vannak különböző elcsoportosítások, a munkafolyamatokat tekintve, és el kell végezni olyan munkát is, ami egyébként nem lenne a te feladatköröd, olyankor esik le mindenkinek a tantusz, hogy hoppá, igen, hát jó lenne azért, hogyha nem nekem kéne a mosdót takarítani, ugyebár,
1: persze.
0: Tanárként például, mert hát azért ilyen is előfordult, lássuk be.
1: Igen, én nem is értem, hogy gondolják ezt, hogy egy emberre X feladatot rá lehet nyomni, tehát hogy több más munkakört,
0: igen.
1: És a végsőkig kizsigerelni csak azért, mert valakik úgy gondolták, hogy most nem lehet alkalmazni háttérembereket.
0: Tehát, hogy kis pénzt akartak spórolni.
1: Hát értem, csak olyan hihetetlen, hogy még mindig itt tartunk, hogy inkább a 26. bört is lehúzzuk egy emberről, csak azért, hogy spóroljunk, de annak az XY embernek nyilván nem adunk több fizetést az elvégzett plusz munkáért. És addig zsigereljük, ameddig összeomlik, és inkább továbbáll.
0: Hát igen, tipikusan az van egyébként, hogy valóban egy porszem került a gépezetbe, és akkor a gépezet már ugye nem úgy működött, nem volt annyira zökkenőmentes a működése. De mindig azon gondolkodom egyébként, hogy itt valóban arról van szó, hogy komolyan gondolják azt, hogy így is jó lesz, és akkor próbáljuk meg, hadd menjen, vagy egyszerűen csak... nem is tudom, egyfajta ilyen felelőtlenség, hogy nem törődömségből jön ez. Tehát, hogy azok az emberek, akik döntés pozícióban vannak, azok valóban ennyire alkalmatlanok arra, hogy betöltsék azt a pozíciót, vagy egyszerűen csak van egyfajta kényszerhelyzet, és akkor hát most egy átmeneti időszakot valahogy ki kell bekelni alapon. Ne vegyünk fel titkárt, vagy gondolkodt most, mert hát ugye azok a feladatok, azok olyanok, amiket más is meg tud csinálni.
1: Inkább én azt gondolom, hogy ez egyfajta nem törődömség. Oldja meg az iskola, vagy oldja meg az iskola vezetése, meg egyáltalán mások is megoldják. Tehát, hogy én valahogy azt érzem, hogy így lepereg róluk ennek a súlya, hogy tényleg mennyire meg tudja nehezíteni az iskoláknak a működését az, hogyha kiesik egy ilyen háttérember a gépezetből, aki például a papírmunkát mondjuk elvégzi a titkárságon. Tehát, hogy akár csak egy beiratkozásnál, vagy egy vizsgalebonyolításra kapcsán. Tehát, hogy ott azért mekkora mennyiségű irodai munka van, amit, hogyha nincs, aki elvégezzen, akkor kénytelen nyilván a tanár, a tanító, pedagógus elvégezni, de miért? Tehát, hogy ez nem az ő feladata. Akkor miért várjuk el, hogy megcsinálja? Én értem, hogy ez a bevett szokás, mert ugye nagyon sok, nem csak iskolában, hanem nagyon sok vállalatnál azért lehet ilyet látni, meghallani, hogy ugye egy ember végez több munkát, vagy több munkakört ugyanaz az ember viszi. Hát valamiért azt gondoljuk, hogy ezt így is lehet, és lehet, csak kérdés, hogy meddig. Hát, hogy hol van az
0: jó
1: a pont,
0: kérdés.
1: Amikor már azt mondja az illető, hogy eddig és ne tovább, mert és nem is biztos, hogy azért mondja, hogy nem csinálja tovább, mert hogy nem akarja, vagy belefáradt, vagy stb., hanem egész egyszerűen ezt a méltánytalan helyzetet már nem képes feldolgozni.
0: Nem tudja kezelni.
1: Az már csak habatortán nyilván, hogy nincs túl fizetve a plusz munkákért.
0: Hát igen, és pont ez a helyzet, hogy egyébként a tanárok esetében is nem egy ördögtől való dolog az, hogyha még ugye magánórákat is vállal,
1: persze.
0: És azzal próbálja kiegészíteni a bevételét, és lehet, hogy pont ez volt az, ami miatt ugye az volt a döntés helyzetben lévőknek a fejében, hogy akkor, hát ha plusz órákra van időd, akkor, aha, akkor lesz, persze, lesz ilyen plusz feladatokra, aha, is, adminisztratív feladatokra a suliban, uh-huh, ugye takarításról ne is beszéljünk. Igen.
1: Hát abszolút, én el tudom képzelni.
0: Ja, nagyszerű, csodás, de érdekelne bennünket az is, hogy ti hogy látjátok nektek, mi a véleményetek erről, mi természetesen továbbra is a legjobb zenéket adjuk viszonzásul.
2: Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz, a Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden YouTube Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
0: Ati Kompresszorre, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorreshop.ro-ra további információkért.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Az új lakások építési költségeit tekintve Románia regisztrálta az Európai Unió egyik legnagyobb áremelkedését. Robbanásszerűen nőtt a háztartási napelemes rendszerek száma, de a zöld átállás sikertörténetének egyre komolyabb árnyoldala van. A szürke gazdaság újra hódít az idegenforgalomban. Rövid idő alatt váltak semmivé a kifehérítésére tett erőfeszítések. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az új lakások építési költségeit tekintve Románia regisztrálta az Európai Unió egyik legnagyobb áremelkedését. 2015 és 2025 között 130,7%-kal drágult a lakóépületek kivitelezése az országban. Romániát a rangsorban mindössze két régiós állam előzi meg, Bulgária, valamint Magyarország. A statisztikai mutató az építőipari vállalatok szemszögéből vizsgálja a költségeket, vagyis azokat az árakat tükrözi, amelyeket a megrendelő ügyfelek fizettek ki a kivitelezőknek az elkészült munkákért. Az adatokból egyértelműen látszik, hogy a drágulási hullám nem volt lineáris. A legdurvább kilengéseket a COVID-19 világjárványt követő időszak hozta el. Bár az utóbbi két évben a trend európai szinten jelentősen mérséklődött, a Romániában felhalmozódott 10 éves drágulás így is a leginkább felpörgetett piacok közé sorolja a hazait. Robbanásszerűen nőtt a háztartási napelemes rendszerek száma. Már több mint 300 ezer proszumer van jelen Romániában. A zöld átállás sikertörténetének azonban egyre komolyabb árnyoldala van. Paradox módon ugyanis éppen a nyári napokon áll le a termelés az inverter túlfeszültsége miatt. Ez pedig nem csupán a napelemet telepítők problémája, hanem a romániai villamosenergia hálózat állapotának egyik leglátványosabb tünete. A folyamatos leállások miatt a termelőfogyasztók épp a legértékesebb déli órákat veszítik el. Egy kedvező nyári napon a megtermelhető energia jelentős része, akár 50-80%-a is kieshet, ami évente több száz, akár több ezer kilowattóra veszteséget eredményezhet. Ugyanakkor a túlfeszültség nem kizárólag a napelemes háztartásokat érinti. A tartósan magas hálózati feszültség a környező lakásokban is jelen lehet, csökkentve az elektromos készülékek élettartamát. Rövid idő alatt váltak semmivé az idegenforgalom kifehérítésére tett erőfeszítések, azt követően, hogy a kormány felére csökkentette a nyaralási utalványok értékét. A turizmusban súlyosak és láthatóak a hatások. A tengerparton az engedélyezett kibérelhető lakások száma megfeleződött, mivel a tulajdonosok nagy része visszatért a szürke gazdaságba. A tavalyi turisztikai szezon kezdetén 3584 minősített szálláshelyként működő lakás volt a román tengerparton. Idén a szakminisztérium kimutatásai szerint már csak 1847 ilyen van. A hivatalos nyilvántartásból hiányzó lakások nem tűntek el. A tulajdonosok nagy része lemondott a minősítésről és visszatért az adót nem fizető kiadáshoz. A nyaralási utalványok értékének csökkentése visszavetette a keresletet. Emiatt kevésbé vonzó az engedélyezett módon való működés. Az állam kétszer veszít, kevesebb adót és illetéket szed be, és akaratlanul a szürke gazdaságot ösztönzi.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Többnyire tiszta lesz az égbolt a mai nap folyamán, ennek megfelelően csapadékra biztosan nem kell számítani, nyárias hőfokokra viszont továbbra is, jelenleg is már 20 fok környékén van a hőmérséklet, napi maximumként pedig ma akár 30 fok fölött is mérhetünk majd a délután folyamán, enyhe légmozgás mellett is, gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM közlekedési információk.
5: Július 17-ig forgalomkorlátozások lesznek érvényben a Drágos-Olda utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. A Kolozsvár felé és a Kolozsvár felől érkező forgalom egyaránt egy-egy sávon haladhat ott a felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták, a forgalmat pedig az ellenkező menetirányú sávra terelték át.
3: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
5: És akkor folytatjuk is a legjobb zenékkel és sok-sok tudnivalóval.
6: Arról is beszélgetünk hamarosan, hogy a falvakon is bírságolhatnak a hangos házi bulik miatt. Egy kicsit zenélünk, és már is jövünk vissza a legfontosabb tudnivalókkal.
3: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál Balázs Anita
1: és Hosszú Sanyi,
0: akik ma is ellátnak benneteket a titeket érintő legfontosabb tudnivalókkal.
1: Nos, kedves hallgatók, itt a nyár, kezdődnek a lakodalmak, a kerti partik, a családi összejövetelek és a házi bulik. Ilyenkor persze mindenki szeretne egy kicsit hangosabban ünnepelni, de úgy tűnik, érdemes odafigyelni a hangerőre. Egy új szabályozás szerint ugyanis már nem csak a városokban, hanem a falvakban is komoly bírságot kaphatnak azok, akik túl hangos rendezvényükkel zavarják a szomszédok nyugalmát. Ráadásul nem csak az éjszakai csendháborításról van szó. Ha egy lakóház közelében tartott magánrendezvény túl nagy zajjal jár, az szintén büntetést vonhat maga után. És ami talán még fontosabb, a bírságok is jelentősen emelkedtek. Míg korábban legfeljebb 3000 lejre büntethették a szabályszegőket, most akár 6000 lejes pénzbírságot is kiszabhatnak. Vagyis teljesen mindegy, hogy egy nagyváradi lakónegyedben, egy kisebb bihari faluban vagy egy külterületi háznál tartják a mulatságot, a szabályok mindenhol ugyanazok.
0: Hát nyilván érthető. Most azon gondolkodtam egyébként, hogy a hangerő lett magasabb, vagy a türelmi faktor lett alacsonyabb az embereknél
1: az utóbbi
0: időben.
1: Szerintem az utóbbi. Tehát
0: az utóbbi?
1: Elfogyott a türelem.
0: A türelem elfogyott. Hát nem tudom. Én megértem azt, hogy 10 óra után volt egy hangos buli ott a környéken, és akkor pont egy olyan időszak volt, amikor lehetett ugye nyitott ablaknál jó nagyokat aludni, és én egyszerűen akkor azt mondtam, hogy akkor bezárom az ablakot és kész is. Még akkor is hallottam egy kicsit, de nyilván akkor már nem volt annyira zavaró, hogy ne tudjak elaludni. Szóval, hogy ez azért nem mindennapos szerintem. Lássuk be, hogy van egy-egy ilyen hangosabb buli, mert az, hogyha minden nap megy egy, nem is biztos, hogy buli, hanem tudom én, egy felújítás például, vagy valamilyen munkálatok folynak, mert volt, emlékszem, egy időben ugye az Onestiloron, ahogy a alagutakat ott csinálják, ott a környékben lakók ott panaszkodtak sokáig, hogy éjszaka is folytak munkálatok, és ugye az nagyon hangos volt, zavaró volt, ez azért úgy érthető, hogy ez ráadásul egy rendszeres dolog, tehát hogy éjszakára nem tudod kipihenni magad, az azért szörnyű. De azt, hogy most hétvégén van egy éjszaka, amikor van egy hangosabb buri, és akkor kicsit később tudsz csak elaludni, hát nem tudom, az engem kevésbé frusztrál.
1: Én is így gondolom, ahogyan te. Szerintem sok esetben az emberekkel van a baj, olyan szempontból, hogy amit az előbb is említettem, hogy nem vagyunk elég toleránsak egymással, és sokakon azt látom, hogy olyan megkeseredettek, hogy mivel nekik nem jó az életük, vagy nem érzik jól magukat, akkor nem szeretnék, hogy a másiknak se jobb legyen, hogy így finoman fogalmazzam. Tehát, hogy ha neki nem jó, akkor a másik miért érezze már jól magát, inkább ráhívom a rendőrséget, mert 10 óra után még szól a zene. Lehet, hogyha mondjuk én tartanék bulit, akkor megcsinálnám azt, hogy szólok a szomszédoknak előre.
0: Ja, hát az alap. Igen, persze.
1: Á, szerintem nem alap.
0: Nem?
1: Á.
0: Mármint, hogy nem. Részünkről alap, nem, akkor nem, ezek
1: nem,
0: szerint.
1: Nem. Biztos, hogy nem gondolja mindenki így, vagy lehet, hogy eszükbe se jut, hogy illene szólni előre, hogy most ne haragudjatok.
0: Lehet inkább ez az utóbbi.
1: Ne haragudjatok, de mondjuk egy szülinapi partit tartunk, és akkor valószínűleg még éjfélkor is itt zene fog szólni, vagy egy kicsit így szórakozunk az udvaron, vagy hasonlók.
0: Igen, lehet.
1: Hogy akkor elnézőbbek lennének a szomszédok is, tehát ilyen szempontból, hogy nem zavarná őket a zene, vagy át kell őket hívni.
0: Így van, ezt akartam itt mondani, hogy őket is meg kell hívni, és akkor megvan oldva. Nekünk van egyébként az utcánknak egy csoportja, egy ilyen WhatsApp csoportja, és akkor ha van valami történés, akkor ott megy a kommunikáció, mennyire egyszerű már, hogy beírod a csoportba, hogy bocs, buli lesz nálam, ha zavar, akkor gyere át.
1: De jó, hát ez nagyon jó.
0: Például. Na, de nyilván nem is vagyunk sokan, vagyunk 20-an az utcában, tehát hogy 20 ház, így is az nem annyira egetvengető.
1: Nagyon jó. De egyébként kíváncsi lennék arra, hogy mi az, ami már zavarónak számít. Mert hogy lehet, hogy valakit már az is zavar, ha éppen egy kicsit hangosabban szól
0: az
1: ember.
0: Ja,
1: tehát, igen, hogy vajon igen, mi az, igen, a, az a szint, vagy mi alapján lehet ezt behatárolni? Hogyha mondjuk az utca sarkán hallatszik a zene, akkor az már bírságot van maga után. De hogyha,
0: jó kérdés, hogy mi
1: alapján
0: lesz,
1: határozzák
0: mi lesz
1: ugye ezt
0: meg. Valószínűleg
1: ugye
0: a helyi rendőrség fogja megítélni majd, mert ugye őket küldik ki, hogyha te bejelentést teszel, és nyilván az ő elbírálásukon nyugszik ez feltételezem.
1: Mert hogy például én napközben is hallom a szomszédaimtól átszűrődő zenét, tehát mondjuk mikor az udvaron ténykedem, akkor hallom tőlük a zenét, és igazából nem tudom eldönteni, hogy most annyira hangosan hallgatják, hogy amiatt hallom, vagy esetleg a széljárása, hogy viszi a hangot, amiatt
0: is,
1: hallatszik.
0: Is, szerintem.
1: Tehát, hogy azért ez egy kicsit így összetettebb dolog, mert nem biztos, hogy valaki szándékosan akarja a másikat zavarni azzal, hogy hangosan hallgatja a zenét.
0: Jó, de nem is lehet egyébként szerintem panaszkodni, hogyha így napközben van ilyen jellegű történés.
1: Még, majd várjál, majd, ja, hogy... majd behozzák majd azt is.
0: Oké.
1: De van ilyen pihenő idő, nem? Vagy minek hívják
0: ezt? Hát a pihenő
1: ezt,
0: idő az van, igen, délutáni pihenő időben sem lehet. De most szerintem legalábbis az elmúlt időszak, már most ez a jelenlegi, ezek a napok hűvösebbek, mint ami volt ezelőtt egy-két héttel, de ott pont az volt az az időszak, amikor szerintem tök csende volt mindenki a nagy kánikula
1: idején.
0: Mondjuk
1: az is lehet, hogy nem is házi bulit tart valaki, hanem csak egy ilyen kis kerti partit, hogy mondjuk a gyerek beül a medencébe pancsolni, és akkor ott sütöget valamit a család.
0: Aha. Ja, hát vagy valami kerti munkát végzel, ugye beindítod ezt a robikapát, vagy micsodát, vagy akár fűnyírót, ilyen benzines fűnyírót. Ja, sok minden ilyen apróság van. Főleg ugye falun, mert hát ugye
1: igen,
0: arról volt
1: igen,
0: szó,
1: igen,
0: hogy,
1: falvakban
0: hogy
1: is
0: most már
1: ugye
0: falvakban is jobban
1: történik.
0: Odafigyelnek erre, de ezek szerint a falvakban is alacsonyabb már az embereknek a tűrési indexük, vagy nem is tudom pontosan mi az, ami a megfelelő meghatározás erre.
1: Igen.
0: De érdekelne az is persze, hogy ti hogy látjátok, várjuk akkor a hozzászólásokat, akár egy komment formájában a Facebookon, de írhattok nekünk SMS-t, Viberen, Whatsappon hívhattok is, és el is mondhatjátok. Mi pedig adjuk cserébe most is a legjobb zenét.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.
2: We will

0: Ennyi fér bele a hét utolsó ébresztőjébe, de nem kell pánikolni, továbbra sem hagyunk ám magatokra benneteket, mert még a nap további részében is, persze a hétvégén is hallgathatjátok a jobbnál jobb zenéket. Most rögtön egyébként érkezik is Szegedi Mária.
1: Őt pedig Keserű Tomi fogja követni 15 órától, aztán természetesen ma is lesz zenevonat, és azt se felejtsük el, hogy van nekünk egy műsorunk, ami péntek és szombat este 9 órai kezdettel 2 órán át szól majd nektek, DJ Diszkózának köszönhetően, úgyhogy feltétlenül hallgassátok majd őt a Party Plusban. Mi köszönjük a figyelmeteket, az elmúlt 2 órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, hétfőn pedig természetesen ismét fogjátok, mert lesz újra Reggeli Plusz,

0: órától 8-ig.
1: Addig is szép élményekben, pihenésben és vidám percekben gazdag hétvégét kívánunk. Vigyázzatok magatokra, figyeljetek egymásra, és ne felejtjétek, minden nap ad egy új esélyt arra, hogy egy kicsit jobbá tegyük a saját életünket, és talán valaki másét is. Legyen szép a napotok!
0: És persze jó rádiózást kívánunk!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 8-áig a 10 kg-os kiányi száraz kutya eledel ára különböző kiszerelésben 24,99 bani. Valamint 6 üveg egyenként 0,33 literes Ursus világos sör ára mindössze 18,50 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
4: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: Idén nyáron a villanyszerelési munkálatokra készülsz és a legjobb árat keresed? Július 15-ig 10%-os kedvezményt kapsz utalványformájában a Dugalja kis villanykapcsolók teljes kínálatára. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
5: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sert és hamburgert mindössze 9,99 banért. Valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtőlő tekercset mindössze 7,49 banért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Az új lakások építési költségeit tekintve Románia regisztrálta az Európai Unió egyik legnagyobb áremelkedését. Robbanásszerűen nőtt a háztartási napelemes rendszerek száma, de a zöld átállás sikertörténetének egyre komolyabb árnyoldala van. A szürke gazdaság újra hódít az idegenforgalomban. Rövid idő alatt váltak semmivé a kifehérítésére tett erőfeszítések. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az új lakások építési költségeit tekintve Románia regisztrálta az Európai Unió egyik legnagyobb áremelkedését. 2015 és 2025 között 130,7%-kal drágult a lakóépületek kivitelezése az országban. Romániát a rangsorban mindössze két régiós állam előzi meg, Bulgária, valamint Magyarország. A statisztikai mutató az építőipari vállalatok szemszögéből vizsgálja a költségeket, vagyis azokat az árakat tükrözi, amelyeket a megrendelő ügyfelek fizettek ki a kivitelezőknek az elkészült munkákért. Az adatokból egyértelműen látszik, hogy a drágulási hullám nem volt lineáris. A legdurvább kilengéseket a COVID-19 világjárványt követő időszak hozta el. Bár az utóbbi két évben a trend európai szinten jelentősen mérséklődött, a Romániában felhalmozódott 10 éves drágulás így is a leginkább felpörgetett piacok közé sorolja a hazait. Robbanásszerűen nőtt a háztartási napelemes rendszerek száma. Már több mint 300 ezer proszumer van jelen Romániában. A zöld átállás sikertörténetének azonban egyre komolyabb árnyoldala van. Paradox módon ugyanis éppen a nyári napokon áll le a termelés az inverter túlfeszültsége miatt. Ez pedig nem csupán a napelemet telepítők problémája, hanem a romániai villamosenergia hálózat állapotának egyik leglátványosabb tünete. A folyamatos leállások miatt a termelőfogyasztók épp a legértékesebb déli órákat veszítik el. Egy kedvező nyári napon a megtermelhető energia jelentős része, akár 50-80%-a is kieshet, ami évente több száz, akár több ezer kilowattóra veszteséget eredményezhet. Ugyanakkor a túlfeszültség nem kizárólag a napelemes háztartásokat érinti. A tartósan magas hálózati feszültség a környező lakásokban is jelen lehet, csökkentve az elektromos készülékek élettartamát. Rövid idő alatt váltak semmivé az idegenforgalom kifehérítésére tett erőfeszítések, azt követően, hogy a kormány felére csökkentette a nyaralási utalványok értékét. A turizmusban súlyosak és láthatóak a hatások. A tengerparton az engedélyezett kibérelhető lakások száma megfeleződött, mivel a tulajdonosok nagy része visszatért a szürke gazdaságba. A tavalyi turisztikai szezon kezdetén 3584 minősített szálláshelyként működő lakás volt a román tengerparton. Idén a szakminisztérium kimutatásai szerint már csak 1847 ilyen van. A hivatalos nyilvántartásból hiányzó lakások nem tűntek el. A tulajdonosok nagy része lemondott a minősítésről és visszatért az adót nem fizető kiadáshoz. A nyaralási utalványok értékének csökkentése visszavetette a keresletet. emiatt kevésbé vonzó az engedélyezett módon való működés. Az állam kétszer veszít, kevesebb adót és illetéket szed be, és akaratlanul a szürke gazdaságot ösztönzi.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Enyhe szél kíséretében többnyire felhős marad az égbolt felettünk. A nappali csúcsértékek 30-31 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 16 fokra hűl vissza a levegő. Hétvégén visszaesik a hőmérséklet, 28-29 fokot mérhetünk majd, csapadék nem várható.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
0: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Közlekedési információk.
7: Július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvad utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Hétfőtől a Kolozsvár felé és a Kolozsvár felül érkező forgalom egy-egy sávon halad a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták, a forgalmat pedig az ellenkező menet irányú sávra terelték át. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
7: Jó reggelt, Nagyváradi a környékbeli, 2026. július 3-a péntek, a hét utolsó munkanapja, a 89,6-on pedig már el is tartolt a délelőtti plusz. Szegedi Mária vagyok, és ma is déli 12 óráig itt vagyok veletek helyi és környékbeli infókkal, érdekességekkel, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel, úgyhogy gyertek, csapjunk és bele a kezdésnek, mert hozom is nektek Porcellalát, ez lesz a Lil Buteng. Jó utat, jó rádiózást, legyen csodaszép napotok!
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.
8: Let me tell you.

Álláskeresők, figyelem, jelenleg 554 betöltetlen álláshely vár jelentkezőkre Bihar megyében. Ezek közül 330 Nagyváradon található. Derült ki a Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség legfrissebb tájékoztatásából. A meghirdetett állások között számos különböző szakterületen kínálnak munkalehetőséget. Egyebek mellett kereskedelmi ügynököt, biztonsági őrt, épület és járműtakarítót, ügyfélszolgálati munkatársat, szállítási ügynököt, kézipcsomagolót, szakácssegédet, biológust, menedzserasszisztenst, kommunikációs asszisztenst, pultost, gépkocsi vezetőket, könyvelőt, minőségellenőrt, kézbesítőt, állatgondozót, diszpécsert, autószerelőt, takarítót, szakmérnököket, raktárost, árumozgatót, pincért, eladót, masszört, valamint szakképzetlen munkásokat is keresnek a munkáltatók. Az állás lehetőségekről bővebb felvilágosítást a Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség nagyváradi székhelyén, azaz a Transzilvánia utca 2 szám alatt, illetve a 0259 436 821-es telefonszámon lehet kérni. Sok sikert kívánok az álláskeresőknek!

Ez volt a Honey Beast és a Maradok című daluk. Jó reggelt a nagyváradiak, környékbeliek! Több mint 3500 Bihar megyei középiskolai végzős iratkozott fel az érettségi vizsga első nyári szakaszára, amelynek írásbeli vizsgái június 29-én hétfőn kezdődtek román nyelv és irodalom próbával. Ma pénteken az anyanyelv és irodalom írásbeli zárja a vizsgasorozatot. Az írásbeli vizsgákat a megye 12 vizsga központjában szervezik meg. Az első eredményeket július 7-én délig teszik közzé, ugyanezen a napon 14 és 18 óra között kezdődik a dolgozatok megtekintésének időszaka, amely július 8-án és 9-én is folytatódik. Az óvásokat szintén július 7-én 14 és 18 óra között, valamint július 8-án és 9-én lehet benyújtani. A végleges eredményeket pedig július 13-án hozzák nyilvánosságra. A vizsgák reggel 9 órakor kezdődnek, a vizsgatermekbe azonban legkésőbb 8:30-ig lehet belépni. A rendelkezésre álló idő 3 óra, amely a titelek kiosztásának befejezésétől számítandó. Sok sikert kívánunk minden érettségizőnek, szorítunk nekik. Ma pénteken az anyanyelv és irodalom írásbeli zárja a vizsgasorozatot. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Szép jó reggelt, nagyváradiak környékbeliek, fél időhöz érkeztünk itt a péntek délelőtti plusz első órájában. Ez azt jelenti, hogy egy rövid reklámot követően érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek. A mai nap folyamán ezt Ábrahám Miklós kollégám hozza el nekünk, fogadjátok őt nagy szeretettel. Én pedig a hírek után jövök vissza hozzátok időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
3: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült sóslében érlelt telemiás sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprét különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
4: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
5: A nyár a kertben kezdődik, a Brico-val. Július 15-ig a Brico alkalmazással 15% extra kedvezményt kapsz a teljes kerti hinta és hintaágy kínálatra, valamint 15% extra kedvezmény a teljes WPC teraszburkolat kínálatra. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
6: Brico. Társadalmi célú hirdetés. A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta meg a Carrefour Romániát a hazai tulajdonban lévő Power Holding. Július 1-én lejárt a gázolajra vonatkozó kedvezmény. Ennek ellenére nem minden üzemanyag forgalmazó emelte árait. Veszélyes vegyi koktélt találtak a Shein ruhákban. A megengedett érték több ezerszeresét mutatták ki a laboratóriumi tesztek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta fel a Carrefour Romániát a Power Holding. A tranzakció összértéke 823 millió euró, írja az Economica.net. A román üzletemberek tulajdonában levő Power Holding a befektetést részben a kolozsvári székhelyű Transzilvánia bank hiteléből finanszírozta. A romániai pénzpiac történetének legnagyobb értékű kölcsönével. A francia kiskereskedő 2001 óta volt jelen a román piacon. 478 hipermarketet, szupermarketet, diszkontáruházat és kisboltot működtetett. A Power Holdingnak főleg a kiskereskedelem, az ingatlanfejlesztés és az idegenforgalom terén vannak érdekeltségei. A cégcsoport legnagyobb vállalata a barkácsáruházakat működtető Dedeman, amely tavaly 13 milliárd lejár bevétel mellett 1,6 milliárd lej nettó nyereséget ért el. Július 1-én lejárt a gázolajra vonatkozó kedvezmény. Ennek ellenére nem minden üzemanyag forgalmazó emelte árait. Egyes hálózatok már 36-banival drágábban adják a gázolajat, mások egyelőre változatlan áron értékesítik. Miközben a benzináron minden nagy láncnál változatlan maradt. A Petrom, az OMV és a MOL literenként 36-banival emelte a gázolaj árát, vagyis teljes egészében áthárította a fogyasztókra az állam által visszaállított jövedéki adót. A változás hátterében az áll, hogy július 1-ével megszűnt a gázolaj literenkénti 30-ban is jövedék kiadó kedvezménye, amely az ÁFA-val együtt 36-ban is árelőnyt jelentett a fogyasztók számára. Emellett hatályát vesztette az a szabályozás is, amely korlátozta a benzinkutak kereskedelmi árlését. Valamint azt is előírta, hogy áremelést naponta legfeljebb egyszer hajthatnak végre. az uniós jogszabályokban rögzített határértékeket messze meghaladó veszélyes koncentrációban tartalmaz mérgező vegyi anyagokat. A sínáltal értékesített ruházati termékek egy része. Derült ki a brémai környezetvédelmi intézet legfrissebb vizsgálatából. A legdöbbenetesebb és legveszélyesebb határérték túllépéseket két gyermek, illetve kamaszkabátnál mérték. Egy gyermek Jackie esetében a rákkeltő PFAS vegyületek megengedett mennyiségét több mint 1100-szorosan lépték túl. Egy tinédzsereknek szent kabátban pedig a törvényes küszöbérték több mint 12 000-szerese volt a koncentráció. A PFAS anyagokat a textiliparban vízlepergető, valamint folt és zsírtisztító rétegek kialakítására használják. Ezeket a köznyelven örökvegyi anyagoknak nevezik, mivel a környezetben nem bomlanak le, és felhalmozódnak az emberi szervezetben.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Enyhe szél kíséretében többnyire felhős marad az égbolt felettünk. A nappali csúcsértékek 30-31 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 16 fokra hűl vissza a levegő. Hétvégén visszaesik a hőmérséklet, 28-29 fokot mérhetünk majd, csapadék nem várható.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvadó utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Hétfőtől a Kolozsvár felé és a Kolozsvár felül érkező forgalom egy-egy sávon halad a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felül a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták. A forgalmat pedig az ellenkező menet irányú sávra terelték át. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Magyar slágerrel folytatjuk a péntek délelőtöt, már itt is van Atri és a Szinglik éjszakája című dala. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
1: Slágerek magyar kedvenc.

és helyi hírek itt a 89,6-on. Júliustól egy különleges szecessziós motivumokkal díszített villamos és színesíti Nagyvárad utca képét. Az egyedi jármű a helyi közlekedési vállalat, tehát az Otele és az Emmanuel Gosdó elméleti líceum közös kreatív projektjének eredménye, amelynek célja a városi fenntartató közlekedés népszerűsítése, valamint a fiatalok aktív bevonása a közösségi életbe. A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a villamos július 1-én szerdán gördült ki először, és próbaútja során oda-vissza közlekedett a Szent László térig. A következő időszakban több járatvonalon is forgalomba áll, így nem csak a váradi utasok, hanem a városba látogató turisták is megcsodálhatják a különleges alkotást. A projekt során egy régi villamos kapott új külsőt. A Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat depójában az Emmanuel Gosdó elméleti liceum diákjai a szecesszió jellegzetes természetihlete motívumaival festették meg a jármű karosszériáját. A fiatalok hosszú órákon át dolgoztak az alkotáson, amelyhez összesen 25 liter festéket használtak fel. A kezdeményezés megvalósítását több magánszektorbeli partner is támogatta. Szecessziós motivumokkal díszített villamos közlekedik tehát Nagyvárad utcáin. Az Emmanuel Gosdó elméleti liceum diákjainak pedig ezúttal is szeretettel gratulálok és köszönjük a munkájukat. Jó!

Krosszos Akremek programajánlóval érkeztem. Július 11-én az EKE 91 Nagyvárad Bihar honismereti kirándulást szervez. Vártúra történelmi kirándulás néven. Az útvonal Bihar, Szalárd, Feketeerdő, Sólyomkővár, Mezőtelegd útvonalon történik, gyalog kb. 12-14 kilométert kell megtenni. Utazás autóbusszal történik, szombat reggel 6.45-kor indulnak a Monzsárdén virágüzlet előtti busz megállóból, illetve 7 órakor a Gosdú Liceum melletti parkolóból. Nagyváradra kb. Este 8 órakor érkeznek vissza. Történelmi időutazásuk kalauza ezúttal Zsugán Gyula lesz. Ha pedig felkeltette az érdeklődéseteket, és szívesen csatlakoznátok ehhez a történelmi kiránduláshoz, akkor jelentkezzetek Bondnár Annánál a 0771-549-257-es telefonszámon. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt július 11-én tehát. Az EKE 91 Nagyvárad Bihar honismereti kiránduláshoz.

0: jó. Pluszosok, arra kérlek benneteket, legyetek szemeim és füleim a városban és a környékén, ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, legyen szó torlódásról, sebességmérésről, vagy esetleg útlezárásról, hívjatok bátran 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk, vagy írjatok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet a 07 34 17 22 22-es telefonszámunkra, és ott vagyunk Facebookon és Instagramon is, Plusz FM Nagyváradként megtaláltok bennünket, itt is üzenhettek nekünk. Most pedig zárjuk a péntek délelőtti Plusz első óráját, hamarosan 9 óra. A stafétát átadom Ábrahám Miklósnak. Ő érkezik a hírekkel, a hírek után pedig ezzel indítjuk majd a délelőtti Plusz második óráját.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
4: Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
5: A következő járra meg lesz a csípe!
6: A rovar csípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovar csípés esetén. A természetbarát gyerekek

0: számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsup. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos tesz minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon, a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók, szakértelem, bizalom.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Aver Románia. A változás velünk kezdődik.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta meg a Carrefour Romániát a hazai tulajdonban lévő Power Holding. Július 1-én lejárt a gázolajra vonatkozó kedvezmény. Ennek ellenére nem minden üzemanyag forgalmazó emelte árait. Veszélyes vegyi koktélt találtak a Shein ruhákban. A megengedett érték több ezerszeresét mutatták ki a laboratóriumi tesztek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta fel a Carrefour Romániát a Power Holding. A tranzakció összértéke 823 millió euró, írja az Economica.net. A román üzletemberek tulajdonában levő Power Holding a befektetést részben a kolozsvári székhelyű Transzilvánia bank hiteléből finanszírozta. A romániai pénzpiac történetének legnagyobb értékű kölcsönével. A francia kiskereskedő 2001 óta volt jelen a román piacon. 478 hipermarketet, szupermarketet, diszkontáruházat és kisboltot működtetett. A Power Holdingnak főleg a kiskereskedelem, az ingatlanfejlesztés és az idegenforgalom terén vannak érdekeltségei. A cégcsoport legnagyobb vállalata a barkácsáruházakat működtető Dedeman, amely tavaly 13 milliárd lejár bevétel mellett 1,6 milliárd lej nettó nyereséget ért el. Július 1-én lejárt a gázolajra vonatkozó kedvezmény. Ennek ellenére nem minden üzemanyag forgalmazó emelte árait. Egyes hálózatok már 36-banival drágábban adják a gázolajat. Mások egyelőre változatlan áron értékesítik. Miközben a benzináron minden nagy láncnál változatlan maradt. A Petrom, az OMV és a MOL literenként 36-banival emelte a gázolajárát, vagyis teljes egészében áthárította a fogyasztókra az állam által visszaállított jövedéki adót. A változás hátterében az áll, hogy július 1-ével megszűnt a gázolaj literenkénti 30-ban is jövedék kiadó kedvezménye, amely az ÁFA-val együtt 36-ban is árelőnyt jelentett a fogyasztók számára. Emellett hatályát vesztette az a szabályozás is, amely korlátozta a benzinkutak kereskedelmi árlését. Valamint azt is előírta, hogy áremelést naponta legfeljebb egyszer hajthatnak végre. Az uniósok szabályokban rögzített határértékeket messze meghaladó veszélyes koncentrációban tartalmaz mérgező vegyi anyagokat. A Shein által értékesített ruházati termékek egy része. Derült ki a brémai környezetvédelmi intézet legfrissebb vizsgálatából. A legdöbbenetesebb és legveszélyesebb határérték túllépéseket két gyermek, illetve kamaszkabátnál mérték. Egy gyermek Jackie esetében a rákkeltő PFAS vegyületek megengedett mennyiségét több mint 1100-szorosan lépték túl. Egy tinédzsereknek szánt kabátban pedig a törvényes küszöbérték több mint 12000-szer se volt a koncentráció. A PFAS anyagokat a textiliparban vízlepergető, valamint folt és zsírtisztító rétegek kialakítására használják. Ezeket a köznyelven örökvegyi anyagoknak nevezik, mivel a környezetben nem bomlanak le és felhalmozódnak az emberi szervezetben.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Enyhe szél kíséretében többnyire felhős marad az égbolt felettünk. A nappali csúcsértékek 30-31 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 16 fokra hűl vissza a levegő. Hétvégén visszaesik a hőmérséklet, 28-29 fokot mérhetünk majd, csapadék nem várható.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM. közlekedési információk.
5: Le van zárva a Ritók Zsigmond, tehát a Georgianes utcának a Borogánuli és a Staroveszki, azaz a Magyar Sugárú közötti szakasza. Ide csak a környéken lakók hajthatnak be. És azt is jó, ha tudjátok, hogy július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvoda utcán az ottani vasúti felüljáróépítési munkálatai miatt. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
3: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: És már folytatjuk is a péntek délelőtti plusz hello nagyváradi a környékbeliek, jó reggelt kívánok. 9 óra múlt pár perccel, 2026. július 3-a, a 89,6-on pedig Szegedi Máriát halljátok. Ma a Somákat és a Kornélokat köszöntjük még napjuk alkalmából, Isten éltessen benneteket sokáig, és a születésnaposokat is. Hatalmas ölelést küldök mindenkinek, és a Plusz FM legnagyobb slágerét kezdésnek már itt is van Miley Cyrus és a Flowers. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, jó munkát kívánok mindenkinek!
3: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

Zenei rádióját hallgatjátok, ahol a legszuperebb slágerek mellett helyi és környékbeli infókat is kaptok. Szombat reggel megnyitották a forgalom előtt a hegyközpályét, a Bihari körgyűrűvel összekötő új utat. A 3,1 km hosszú útszakasz közvetlen kapcsolatot teremt hegyközpályé, a Bihari körgyűrű és ezen keresztül az A3-as autópálya között. Az új út kétsávos, teljes hosszában pedig kerékpárút is épült. A beruházás a Nagyváradi Metropolis Övezet közlekedési fejlesztési programjának része, amelynek célja a térség közúti kapcsolatainak javítása. Az átadást eredetileg még az év elejére tervezték, de elhalasztották, mert a kivitelezés egy része nem felelt meg az előírt minőségi követelményeknek. Egy független műszaki vizsgálat után a kivitelező mintegy 350 méteren újra aszfaltozta az érintett szakaszt saját költségén. A beruházás értéke meghaladta 10 millió lejt áfa nélkül. A hegyközpályét a Bihari körgyűrűvel összekötő út immár a 9. olyan útszakasz, amelyet az elmúlt években adott át a Bihar megyei tanács. Megnyitották tehát szombat reggel a forgalom előtt a hegyközpályét a Bihari körgyűrűvel összekötő új utat, amely közvetlen kapcsolatot teremt hegyközpályé, a Bihari körgyűrű és ezen keresztül az A3-as autópálya között.

Szakaszosok az Északerdi autópálya Bisztratere Bes és Bihar közötti 3C2-es jelzésű szakaszán a kivitelezés a terveknek megfelelő ütemben halad. A munkálatok több mint felével elkészültek. A több mint 28 kilométeres útszakaszon jelenleg mintegy 600 munkás dolgozik, több mint 400 munkagéppel. A munkálatok során eddig mintegy 10 kilométeren terítették le a stabilizáló alapréteget, a 18 tervezett híd közül pedig 16 esetében már elkészültek a tartó pillérek. Emellett az autópálya nyomvonalának egy 2,5 kilométeres szakaszán már az első aszfaltréteg is a helyére került. A beruházás részeként a 19 E-jelű országút elterelésén is dolgoznak. Itt az 5,5 kilométerből 4 kilométeren már elkészült az első aszfalt. Július 15-től pedig várhatóan még intenzívebben dolgoznak majd a kivitelezés.

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész nyáron
0: szóljon
1: a Plusz FM.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Annával pedig fél időhöz érkeztünk itt a péntek délelőtti plusz második órájában. Hello, hello pluszosok! Átadom a stafétát Ábrahám Miklósnak. Ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy július 1-én lejárt a gázolajra vonatkozó kedvezmény, ennek ellenére nem minden üzemanyag forgalmazó emelte árait. Maradjatok velünk a részletekért, Miklós már érkezik is, én pedig a hírek után jövök időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Maradjatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
3: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárca barát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
4: Támadnak az alacsony árak az Atakban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sertés hamburgert mindössze 9,99-ért. Valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtöllő tekercset mindössze 7,49-ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atak, le az árakkal!
5: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta meg a Carrefour Romániát a hazai tulajdonban lévő Power Holding. Július 1-én lejárt a gázolajra vonatkozó kedvezmény. Ennek ellenére nem minden üzemanyag forgalmazó emelte árait. Veszélyes vegyi koktélt találtak a Shein ruhákban. A megengedett érték több ezer szeresét mutatták ki a laboratóriumi tesztek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta fel a Carrefour Romániát a Power Holding. A tranzakció összértéke 823 millió euró, írja az Economica.net. A román üzletemberek tulajdonában levő Power Holding a befektetést részben a kolozsvári székhelyű Transzilvániában hiteléből finanszírozta. A romániai pénzpiac történetének legnagyobb értékű kölcsönével. A francia kiskereskedő 2001 óta volt jelen a román piacon. 478 hipermarketet, szupermarketet, diszkontáruházat és kisboltot működtetett. A Power Holdingnak főleg a kiskereskedelem, az ingatlanfejlesztés és az idegenforgalom terén vannak érdekeltségei. A cégcsoport legnagyobb vállalata a barkácsáruházakat működtető Dedeman, amely tavaly 13 milliárd lejár bevétel mellett 1,6 milliárd lej nettó nyereséget ért el. Július 1-én lejárt a gázolajra vonatkozó kedvezmény. Ennek ellenére nem minden üzemanyag forgalmazó emelte árait. Egyes hálózatok már 36-banival drágábban adják a gázolajat. Mások egyelőre változatlan áron értékesítik. Miközben a benzináron minden nagy láncnál változatlan maradt. A Petrom, az OMV és a MOL literenként 36-banival emelte a gázolaj árát. Vagyis teljes egészében áthárította a fogyasztókra az állam által visszaállított jövedékkiadót. A változás hátterében az áll, hogy július 1-ével megszűnt a gázolaj literenkénti 30-ban is jövedék kiadó kedvezménye, amely az ÁFA-val együtt 36-ban is árelőnyt jelentett a fogyasztók számára. Emellett hatályát vesztette az a szabályozás is, amely korlátozta a benzinkutak kereskedelmi árrését. Valamint azt is előírta, hogy áremelést naponta legfeljebb egyszer hajthatnak végre. Az uniósok szabályokban rögzített határértékeket messze meghaladó veszélyes koncentrációban tartalmaz mérgező vegyi anyagokat. A Shein által értékesített ruházati termékek egy része. Derült ki a brémai környezetvédelmi intézet legfrissebb vizsgálatából. A legdöbbenetesebb és legveszélyesebb határérték túllépéseket két gyermek, illetve kamaszkabátnál mérték. Egy gyermek Jackie esetében a rákkeltő PFAS vegyületek megengedett mennyiségét több mint 1100-szorosan lépték túl. Egy tinédzsereknek szánt kabátban pedig a törvényes küszöbérték több mint 12 000-szeres kérdése volt a koncentráció. A PFAS anyagokat a textiliparban vízlepergető, valamint folt és zsírtisztító rétegek kialakítására használják. Ezeket a köznyelvben örökvegyi anyagoknak nevezik, mivel a környezetben nem bomlanak le, és felhalmozódnak az emberi szervezetben.
5: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Enyhe szél kíséretében többnyire felhős marad az égbolt felettünk. A nappali csúcsértékek 30-31 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 16 fokra hűl vissza a levegő. Hétvégén visszaesik a hőmérséklet, 28-29 fokot mérhetünk majd, csapadék nem várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
5: Plusz FM közlekedési információk.
0: Július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvodó utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Hétfőtől a Kolozsvár felé és a Kolozsvár felől érkező forgalom egy-egy sávon halad a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták. A forgalmat pedig az ellenkező menetirányú sávra terelték át. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
5: És most vissza a zenéhez.
0: A péntek délelőtti plusz folytatásában egy magyar sláger, itt van a United, és a hajnalban még a nap is más.
5: Slágerek!

harcosok újabb tömbház építését hagyta jóvá a nagyváradi helyi tanács a vár dél-keleti sánca mellett, a Sánc és a Báthori utcák kereszteződésében. A beruházás előtt a területen álló épületeket lebontják. A tanácsülésen ugyanakkor felmerült egy fontos kérdés is. A jelenlegi városrendezési szabályok ezen a területen legfeljebb két emeletes épületeket engednének, a most elfogadott terv viszont egy négy emeletes társasházra szól. A város főépítésze azzal indokolta ezt, hogy egy korábbi, a Kulturális Minisztérium által is jóváhagyott városrendezési terv alapján már engedélyeztek hasonló beépítést a Vársánc közelében, ezért ezt vették alapul most is. A főépítész hozzátette, készül egy új, a vár környékére vonatkozó egységes szabályozási terv, amely rendezni a hasonló beruházások feltételeit. A helyi tanács végül három tartózkodás mellett fogadta el a határozatot. Újabb tömbház építését hagyták jóvá, tehát a vár dél-keleti sánca mellett, a Sánc és a Báthori utcák kereszteződésében.

kurzusok, a kedvező időjárási körülmények és a szabadtéri programok gyakori beválása miatt a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság felhívja a figyelmünket a kullancsípések veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Bár nem minden kullancsípés veszélyes, egyes fajok súlyos betegségeket terjeszthetnek, mint például a Lyme-kort. A kullancsok leggyakrabban a magas fűben, bokros területeken, avarban és zöldövezetekben fordulnak elő. Nem ugranak és nem repülnek, hanem a gazdaszervezetre kapaszkodva jutnak fel a testre, hol rendszerint a hónaj, az ágyék vagy a fejbőr környékén telepednek meg. A szakemberek szerint különösen fontos, hogy a természetben tett kirándulások, erdei séták vagy parkokban való tartózkodás után mindenki alaposan vizsgálja át testét, mivel a kisebb méretű kullancsokat nem könnyű észrevenni. Ha nem fedezzük fel őket időben, akár több napig is a bőrünkön maradhatnak. A kullancsépés sok esetben nem okoz azonnali tüneteket, egyes embereknél azonban fájdalom, duzzanat, égőérzés alakulhat ki a csípés helyén, ritkább esetben pedig légzési nehézségek is jelentkezhetnek. A fertőzés veszély különösen április és november között magas, amikor a kullancsok a legaktívabbak. A Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság több megelőző intézkedést ajánl. Például világos hosszú ruhújázat és zárt cipő viselése, kullancsriasztó használata, a ruhák kimosása a szabadtéri programok után, a bőr rendszeres átvizsgálása, illetve a kullancs mielőbbi eltávolítása. Itt a kullancs eltávolítását lehetőleg tompa végű csipesszel kell végezni, a bőrhöz minél közelebb megfogva, óvatos, kifelé húzással. Ezt követően a terület fertőtlenítése ajánlott. A hatóság pedig emlékeztet arra is, hogy az önkormányzatok kötelesek gondoskodni a kullancsok és más kártevők elleni védekezésről. A Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság arra kéri az embereket, bennünket, hogy legyünk óvatosak a természetben, és panasz esetén forduljunk orvoshoz. Ez a legfontosabb.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.
2: Hey now, you're an all-star. Get your game on, go.
0: És legkedvesebb

0: Szeretjük Nagyváradot. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

hiányoztál. Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva üres.

napot, régi nyár, Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi és Dr. Béres feldolgozásában. Hello, hello, pluszosok, hamarosan 10 óra. Ez azt jelenti, hogy zárjuk a péntek délelőtti plusz második óráját, a stafétát pedig Ábrahám Miklós kollégám veszi át. Ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. És mindeközben azt is jó, ha tudjátok, hogy én várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármi rendkívüli tapasztalatok az utakon, legyen szó sebességmérésről, torlódásról, vagy esetleg útlezárásról, hívjatok bátran 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. A következő órát pedig Belaki idei friss lágerével kezdjük.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre. Az Iris, a Night Losers és

0: Zen Garden YouTube Tribute fellépésével. Nagyváradi Középkori Fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati országrész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervező Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Fesztivál Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Az új lakások építési költségeit tekintve Románia regisztrálta az Európai Unió egyik legnagyobb áremelkedését. Robbanásszerűen nőtt a háztartási napelemes rendszerek száma, de a zöld átállás sikertörténetének egyre komolyabb árnyoldala van. A szürke gazdaság újra hódít az idegenforgalomban. Rövid idő alatt váltak semmivé a kifehérítésére tett erőfeszítések. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az új lakások építési költségeit tekintve Románia regisztrálta az Európai Unió egyik legnagyobb áremelkedését. 2015 és 2025 között 130,7%-kal drágult a lakóépületek kivitelezése az országban. Romániát a rangsorban mindössze két régiós állam előzi meg, Bulgária, valamint Magyarország. A statisztikai mutató az építőipari vállalatok szemszögéből vizsgálja a költségeket, vagyis azokat az árakat tükrözi, amelyeket a megrendelő ügyfelek fizettek ki a kivitelezőknek az elkészült munkákért. Az adatokból egyértelműen látszik, hogy a drágulási hullám nem volt lineáris. A legdurvább kilengéseket a COVID-19 világjárványt követő időszak hozta el. Bár az utóbbi két évben a trend európai szinten jelentősen mérséklődött, a Romániában felhalmozódott 10 éves drágulás így is a leginkább felpörgetett piacok közé sorolja a hazait. Robbanásszerűen nőtt a háztartási napelemes rendszerek száma. Már több mint 300 ezer proszumer van jelen Romániában. A zöld átállás sikertörténetének azonban egyre komolyabb árnyoldala van. Paradox módon ugyanis éppen a nyári napokon áll le a termelés az inverter túlfeszültsége miatt. Ez pedig nem csupán a napelemet telepítők problémája, hanem a romániai villamosenergia hálózat állapotának egyik leglátványosabb tünete. A folyamatos leállások miatt a termelőfogyasztók épp a legértékesebb déli órákat veszítik el. Egy kedvező nyári napon a megtermelhető energia jelentős része, akár 50-80%-a is kieshet, ami évente több száz, akár több ezer kilowattóra veszteséget eredményezhet. Ugyanakkor a túlfeszültség nem kizárólag a napelemes háztartásokat érinti. A tartósan magas hálózati feszültség a környező lakásokban is jelen lehet, csökkentve az elektromos készülékek élettartamát. Rövid idő alatt váltak semmivé az idegenforgalom kifehérítésére tett erőfeszítések. Azt követően, hogy a kormány felére csökkentette a nyaralási utalványok értékét. A turizmusban súlyosak és láthatóak a hatások. A tengerparton az engedélyezett, kibérelhető lakások száma megfeleződött, mivel a tulajdonosok nagy része visszatért a szürke gazdaságba. A tavalyi turisztikai szezon kezdetén 3584 minősített szálláshelyként működő lakás volt a román tengerparton. Idén a szakminisztérium kimutatásai szerint már csak 1847 ilyen van. A hivatalos nyilvántartásból hiányzó lakások nem tűntek el. A tulajdonosok nagy része lemondott a minősítésről és visszatért az adót nem fizető kiadáshoz. A nyaralási utalványok értékének csökkentése visszavetette a keresletet. Emiatt kevésbé vonzó az engedélyezett módon való működés. Az állam kétszer veszít, kevesebb adót és illetéket szed be, és akaratlanul a szürke gazdaságot ösztönzi.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Enyhe szél kíséretében többnyire felhős marad az égbolt felettünk. A nappali csúcsértékek 30-31 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 16 fokra hűl vissza a levegő. Hétvégén visszaesik a hőmérséklet, 28-29 fokot mérhetünk majd, csapadék nem várható.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
3: Le van zárva a Ritó Zsigmond, tehát a Georgianescu utcának a Baragánuli és a Staroveszki, azaz a Magyarul Sugárú közötti szakasza. Ide csak a környéken lakók hajthatnak be. És azt is jó, ha tudjátok, hogy július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvoda utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Vezessetek óvatosan. Balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: Hogy telik a péntek délelőtt? Nagyváradi a környékbeliek, remélem kellemesen. Én Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig, mint minden hétköznap délelőtt itt vagyok veletek helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. És mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha van kérdésetek, vagy információtok, állok rendelkezésetekre. Most pedig hozom is a folytatást, itt van az ígért. Belakei és az I Love It.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

Itt a Plusz FM, Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok. Köszi, hogy itt vagytok velünk. Pluszosok, a Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóság által a Rogériuszi, a Szöllősi és az Ősi Városnegyedekben üzemeltetett három multifunkcionális központ egész július hónap folyamán prevenciós és első segélynyújtópontként működik, ahol hétköznap 8 és 16 óra között a betérőknek ingyenesen megmérik a vérnyomását és a vércukorszintjét. A három központ a Várad Rogériuszon, a Gyermekváros mellett az Episzkopján Szucsi utcában, Várad Ősiben a Kazeban utca 51 szám alatt, míg Várad Szőlősön a Nufferulu utca 47 szám alatt működik. Ezekben a helyiségekben klímaberendezések működnek, és hideg vízhez is hozzá lehet jutni. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és jó rádiózást kívánok!

Két új híd épül Élesden, pluszosok a Sólyom-kőpatakon. Félig már elkészültek a munkálatokkal. Az egyik híd az új szakambulancia környékén épül, amelyet az idén tavasszal adtak át, és a volt Agrárbank épületében alakítottak ki, míg a másik a Mihály Vitézy utcában. A befektetés részét képezi mindemellett az Ady Endre és a Mihály Vitézy utcák korszerűsítése is. Ján Todoka polgármester szerint mindkét híd esetében a kivitelezési szintje meghaladta az 50%-ot, és miután elkészültek, fontos közúti összekötetést fognak biztosítani a város különböző részei közt. Könnyebben lehet majd megközelíteni a szakambulanciát, a forgalom biztonságosabbá és gördülékenyebbé válik, illetve új alternatív közlekedési lehetőségek adódnak a lakónegyedek élők számára. Két új híd épült át Élesden a Sólyom-kő patakon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: One Republic idei friss slágere a Need Your Love. Hello, hello, pluszosok, fél időhöz érkeztünk. Ez azt jelenti, hogy átadom a stafétát Ábrahám Miklós kollégámnak, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Például beszámol nekünk arról, hogy július 1-én ugye lejárt a gázolajra vonatkozó kedvezmény, ennek ellenére nem minden üzemanyag forgalmazó emelte árait. Maradjatok velünk a részletekért, Miklós már érkezik, és én pedig a hírek után jövök a Plusz FM legnagyobb slágereivel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszare, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszare.shop.ro-ra további információkért.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta meg a Carrefour Romániát a hazai tulajdonban lévő Powell Holding. Július 1-én lejárt a gázolajra vonatkozó kedvezmény. Ennek ellenére nem minden üzemanyag forgalmazó emelte árait. Veszélyes vegyi koktélt találtak a Shane ruhákban. A megengedett érték több ezerszeresét mutatták ki a laboratóriumi tesztek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta fel a Carrefour Romániát a Powell Holding. A tranzakció összértéke 823 millió euró, írja az Economica.net. A román üzletemberek tulajdonában levő Powell Holding a befektetést részben a kolozsvári székhelyű Transzilvánia bank hiteléből finanszírozta. A romániai pénzpiac történetének legnagyobb értékű kölcsönével. A francia kiskereskedő 2001 óta volt jelen a román piacon. 478 hipermarketet, szupermarketet, diszkontáruházat és kisboltot működtetett. A Powell Holdingnak főleg a kiskereskedelem, az ingatlanfejlesztés és az idegenforgalom terén vannak érdekeltségei. A cégcsoport legnagyobb vállalata a barkácsáruházakat működtető Dedeman, amely tavaly 13 milliárd lejár bevétel mellett 1,6 milliárd lej nettó nyereséget ért el. Július 1-én lejárt a gázolajra vonatkozó kedvezmény. Ennek ellenére nem minden üzemanyag forgalmazó emelte árait. Egyes hálózatok már 36-banival drágábban adják a gázolajat. Mások egyelőre változatlan áron értékesítik. Miközben a benzináron minden nagy láncnál változatlan maradt. A Petrom, az OMV és a MOL literenként 36-banival emelte a gázolaj árát. Vagyis teljes egészében áthárította a fogyasztókra az állam által visszaállított jövedéki adót. A változás hátterében az áll, hogy július 1-ével megszűnt a gázolaj literenkénti 30-ban is jövedék kiadó kedvezménye, amely az ÁFA-val együtt 36-ban is árelőnyt jelentett a fogyasztók számára. Emellett hatályát vesztette az a szabályozás is, amely korlátozta a benzinkutak kereskedelmi árrését. Valamint azt is előírta, hogy áremelést naponta legfeljebb egyszer hajthatnak végre. Az uniós jogszabályokban rögzített határértékeket messze meghaladó veszélyes koncentrációban tartalmaz mérgező vegyi anyagokat. A Shane által értékesített ruházati termékek egy része. Derült ki a brémai környezetvédelmi intézet legfrissebb vizsgálatából. A legdöbbenetesebb és legveszélyesebb határérték túllépéseket két gyermek, illetve kamaszkabátnál mérték. Egy gyermek Jackie esetében a rákkeltő PFAS vegyületek megengedett mennyiségét több mint 1100-szorosan lépték túl. Egy tinédzsereknek szent kabátban pedig a törvényes küszöbérték több mint 12 000-szeres volt a koncentráció. A PFAS anyagokat a textiliparban vízlepergető, valamint folt és zsírtisztító rétegek kialakítására használják. Ezeket a köznyelvben örökvegyi anyagoknak nevezik, mivel a környezetben nem bomlanak le, és felhalmozódnak az emberi szervezetben.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Folytatjuk a Plusz FM legnagyobb slágereivel, Post Malone és Marga Valen kettős érkezik a folytatásban. Előtte viszont egy gyors útinfó, Steffi barátunk hívott bennünket, hogy Biharon rendőrök ellenőriznek, a várat felé tartókat állítják meg, és igyekszenek kiszúrni az ittas vezetőket, úgyhogy vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra, és tartsátok be a közlekedési szabályokat.
1: Slágerek magyar kedve!

Remélem tovább tanulni vágyók. A Partiumi Keresztény Egyetem július 13 és 22-e között várja a jelentkezőket alapképzéseikre és mesterképzéseikre. Az érdeklődők tandíjmentes és tandíjas helyekre egyaránt jelentkezhetnek, számos szak és szakirány közül választhatnak. A PKI családias légkörrel, színvonalas oktatással, korszerű infrastruktúrával és belvárosi kampusszal kínál kiváló tanulási lehetőséget itt Nagyváradon. További információ a partium.ro weboldalon, a 0259 418 252-es telefonszámon, valamint a PKI Facebook, Instagram és TikTok felületein érhető el. A beiratkozás online vagy személyesen is elvégezhető az egyetem székein, Nagyváradon, a Városháza utca 27 szám alatt. Tanuljatok tovább Nagyváradon, magyarul. Hajrá PKI! Beiratkozási időszak tehát július 13 és 22-e között zajlik.

Figyelem, pluszosok, zajlik Nagyváradon a nem fajtiszta kutyák ingyenes sterilizálása. Az eredetileg egy évesre tervezett program március 7-én indult, a határidőt meghosszabbították ez év december 6-áig. A váradi lakhelyen rendelkező igénylők írásbeli kérelmet kell benyújtsanak a Nagyváradi Városháza műszaki osztályához, feltüntetve a nevet, címet, a sterilizálandó kutyák számát és egy érvényes telefonszámot. A kérelmeket e-mailben is el tudjátok küldeni a primariekukac.oredia.ro címre, ugyanakkor a Nagyváradi Városháza ügyfélfogadó termében személyesen is le lehet adni. A kérvényt pedig az oredia.ro oldalon érhetitek el. A Városháza közleményében emlékeztet bennünket, hogy a nem fajtiszta kutyák ivartalanítása kötelező. Ez év december 6-áig, tehát Nagyváradon a nem fajtiszta kutyák sterilizálása ingyenesen zajlik.

0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Pénz, karrier, siker,

0: volt a Halott pénz és az idő című daluk. Hello, hello, Nagyváradi a környékbeliek. A péntek délelőtti plusz harmadik óráját zárjuk, hamarosan 11 óra. A folytatásban már itt is van Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. De még mielőtt átveszi tőlem a mikrofont, ti jó, ha tudjátok, hogy bennünket megtaláltok Facebookon és Instagramon is, plusz FM Nagyváradként. Továbbá hívhattok bennünket a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. És most, hogy minden hasznos infót tudtok, a következő órát mutatom, hogy mivel indítjuk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén nyáron víz és fűtés szerelési munkálatokra készülsz és a legjobb árat keresed? A Brikónál július 15-ig 15%-os kedvezménnyel mindössze 390 leért vásárolásra.

0: Tolhatod meg az 50 literes Gorenje elektromos bojlert, és ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza. Ritka.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Az új lakások építési költségeit tekintve Románia regisztrálta az Európai Unió egyik legnagyobb áremelkedését. Robbanásszerűen nőtt a háztartási napelemes rendszerek száma, de a zöld átállás sikertörténetének egyre komolyabb árnyoldala van. A szürke gazdaság újra hódít az idegenforgalomban. Rövid idő alatt váltak semmivé a kifehérítésére tett erőfeszítések. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az új lakások építési költségeit tekintve Románia regisztrálta az Európai Unió egyik legnagyobb áremelkedését. 2015 és 2025 között 130,7%-kal drágult a lakóépületek kivitelezése az országban. Romániát a rangsorban mindössze két régiós állam előzi meg, Bulgária, valamint Magyarország. A statisztikai mutató az építőipari vállalatok szemszögéből vizsgálja a költségeket, vagyis azokat az árakat tükrözi, amelyeket a megrendelő ügyfelek fizettek ki a kivitelezőknek az elkészült munkákért. Az adatokból egyértelműen látszik, hogy a drágulási hullám nem volt lineáris. A legdurvább kilengéseket a COVID-19 világjárványt követő időszak hozta el. Bár az utóbbi két évben a trend európai szinten jelentősen mérséklődött, a Romániában felhalmozódott 10 éves drágulás így is a leginkább felpörgetett piacok közé sorolja a hazait. Robbanásszerűen nőtt a háztartási napelemes rendszerek száma. Már több mint 300 ezer proszumer van jelen Romániában. A zöld átállás sikertörténetének azonban egyre komolyabb árnyoldala van. Paradox módon ugyanis éppen a nyári napokon áll le a termelés az inverter túlfeszültsége miatt. Ez pedig nem csupán a napelemet telepítők problémája, hanem a romániai villamosenergia hálózat állapotának egyik leglátványosabb tünete. A folyamatos leállások miatt a termelőfogyasztók épp a legértékesebb déli órákat veszítik el. Egy kedvező nyári napon a megtermelhető energia jelentős része, akár 50-80%-a is kieshet, ami évente több száz, akár több ezer kilowattóra veszteséget eredményezhet. Ugyanakkor a túlfeszültség nem kizárólag a napelemes háztartásokat érinti. A tartósan magas hálózati feszültség a környező lakásokban is jelen lehet, csökkentve az elektromos készülékek élettartamát. Rövid idő alatt váltak semmivé az idegenforgalom kifehérítésére tett erőfeszítések, azt követően, hogy a kormány felére csökkentette a nyaralási utalványok értékét. A turizmusban súlyosak és láthatóak a hatások. A tengerparton az engedélyezett kibérelhető lakások száma megfeleződött, mivel a tulajdonosok nagy része visszatért a szürke gazdaságba. A tavalyi turisztikai szezon kezdetén 3584 minősített szálláshelyként működő lakás volt a román tengerparton. Idén a szakminisztérium kimutatásai szerint már csak 1847 ilyen van. A hivatalos nyilvántartásból hiányzó lakások nem tűntek el. A tulajdonosok nagy része lemondott a minősítésről és visszatért az adót nem fizető kiadáshoz. A nyaralási utalványok értékének csökkentése visszavetette a keresletet. Emiatt kevésbé vonzó az engedélyezett módon való működés. Az állam kétszer veszít, kevesebb adót és illetéket szed be, és akaratlanul a szürke gazdaságot ösztönzi.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Enyhe szél kíséretében többnyire felhős marad az égbolt felettünk. A nappali csúcsértékek 30-31 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 16 fokra hűl vissza a levegő. Hétvégén visszaesik a hőmérséklet, 28-29 fokot mérhetünk majd, csapadék nem várható.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
0: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
3: Július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvad utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Hétfőtől a Kolozsvár felé és a Kolozsvár felül érkező forgalom egy-egy sávon halad a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felül a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták. A forgalmat pedig az ellenkező menet irányú sávra terelték át. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: 2026. július 3-a péntek, nagyváradi a környékbeliek, 11 óra múlt 4 perccel, én Szegedi Mária vagyok, és még déli 12 óraig itt vagyok veletek az éterben. Helyi és környékbeli infokkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel látok el. benneteket minden hétköznap délelőtt. Nem lesz ez máshogy a következő 60 percben sem. Hozom a telefonos szeretetszolgálat elérhetőségét, illetve szólhatunk arról is, hogy nyáron is működnek a Bihar megyei óvodák, hogy a szülők segítségére legyenek. Tartsatok tehát velem, most viszont zenélünk, a folytatásban merítés van. Sabuz és Mike Smith közöse, a Blink Twice.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvára.

Nagyváradiak, környékbeliek, ha bárki úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, a Marosvásárhelyi Székhelyi Szolidaris Egyesület által működtetett telefonos szeretetszolgálat már 2021 óta van jelen Nagyváradon, és a 0265 555 555-ös telefonszámon elérhetőek. Nagyváradon a telefonhívásokat hétfőnként 15 és 20 óra között fogadják, kedden, szerdán és csütörtökön Marosvásárhelyen, pénteken Kolozsváron csönki a készülék, de az önkéntesek egymás között tartják a kapcsolatot. Így az említett napok bármelyikén lehet segítséget kérni a váradiaktól. A telefonos szeretetszolgálat egy krízisvonal azok számára, akik segítségre szorulnak, vagy segítséget szeretnének felajánlani. Az Egyesület 2023 tavaszától ráadásul otthoni beteggondozást is vállal. A krízishelyzetek mellett rendszeres segítséget is nyújtanak betegeknek, időseknek. Mondom még egyszer a telefonos szeretetszolgálat elérhetőségét 0265 555 555. Bátran merjetek segítséget kérni, és bátran merjetek segítséget nyújtani.

slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. A nyári szünetben is gondoskodnak pluszosok az óvodáskorú gyerekek felügyeletéről Bihar megyében. A Bihar megyei tanfelügyelőség közzétette azoknak az óvodáknak a listáját, amelyek a vakáció idején is fogadják a gyerekeket, ezzel is segítve a dolgozó szülőket. Az intézmények júniusban, júliusban és augusztusban váltott rendszerben működnek, vagyis egymást váltva tartanak nyitva. A gyerekeket ez idő alatt is játékos, szabadidős és fejlesztő foglalkozások várják. A nyári ügyeletet Nagyváradon és Bihar megye több településén is megszervezték. A szülőknek a jelentkezést közvetlenül a választott óvodánál kell intézniük, ahol a szükséges iratokról és az étkezési hozzájárulás összegéről is tájékoztatást kapnak. A tanfelügyelőség arra kéri a családokat, hogy még a beiratkozás előtt érdeklődjenek az adott intézménynél a pontos nyitvatartási időszakról, hiszen az óvodák eltérő időpontokban biztosítanak nyári ügyeletet.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedv.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Let's get it started in here.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden U2 Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
2: Használd ki a Brico kedvező árait! Július 15-ig 30%-os kedvezménnyel mindössze 279 leírt vásárolhatod meg a Tassi öblítőperem nélküli WC és tartályszettet, valamint 20%-os kedvezménnyel mindössze 209 leírt a Rand fémpolcálványt 5 polccal polconként 300 kg teherbírással. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza!
0: És most vissza a zenéhez!
3: Ale Farben Baby Goodbye című dalával folytatjuk a péntek délelőtöt. További jó utat, jó rádiózást, legyen csoda szép napotok!
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a

Kurzusok, egy remek programajánlóval érkeztem. Ma pénteken 19 órától a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palota kertjében egy különleges moldvai táncházba várják az érteklődőket, ahol a talpalávalót a nagykárói Komák zenekar szolgáltatja. Az autentikus táncesten a zene, a mozgás és a közösség öröme fonódik össze. Kovács Dénes néptáncoktató vezetésével kicsik és nagyok egyaránt megismerkedhetnek és megtapasztalhatják a moldvai népzene lüktetését, a néptánc felszabadító erejét és az együtt táncolás örömét. Nagy szeretettel várnak tehát mindenkit ma este 19 órára a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palota kertjében egy különleges moldvai táncházba.

Múlt idők divatjairól nyílik kiállítás, pluszosok. Idővízhangok, divatgyakorlatok címmel Ánkán Mikulici vizuális művésznek a 19. században és a 20. század elején divatos kosztümökből ihletett alkotásaiból nyílik kiállítás. Július 4-én, most szombaton, 11 órakor. A Körösvidéki Múzeumnak a várban működő városi közgyűjtemény részlegén. Az ünnepségen beszédet mond dr. Gabriel Moise múzeumigazgató, dr. Ramona Novikov művészettörténész, dr. Janucz Mihály Popescu filozófus, egyetemi oktató, valamint a két kurátor, Anka Mikulic és Rodika Indig. Az időszakos kiállítás július 4 és szeptember 15-e között tekinthető meg. A régmúlt idők divatjairól szóló kiállítás tehát most szombaton 11 órakor nyitja meg kapuit a közönség előtt a Körösvidéki Múzeumnak a várban működő városi közgyűjtemény részlegén.

0: Rácz Gergő és Orsova Irene közöse a mostantól, pluszosok. Mostantól pedig zárjuk a péntek délelőttöt. Köszi, hogy itt voltatok velem ma is, ezt a jó szokásatokat ne feledjétek. Én minden hétköznap délelőtt reggel 8-tól déli 12 óráig itt vagyok veletek az éterben. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Most átadom a stafétát Ábrahám Miklósnak, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. A hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei. Délután 3 órától pedig Keserű Tamás kollégám érkezik hozzátok a Sláger Pluszban, utána pedig beropok a szenevonat ide a Pluszra. További jó utat, jó rádiózást kívánok mindenkinek, legyen csoda szép hétvégétek, és jó étvágyat az ebédhez. Szegedi Máriát hallottátok. Sziasztok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Szupeko alacsony árak, rövid reklámok. Július 8-áig a 10 kg-os kiáni száraz kutya eledel ára különböző kiszerelésben 24,99-bani. Valamint 6 üveg egyenként 0,33 literes Ursus világos sör ára mindössze 18,50-bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta. Projektjeid a Brico ajánlataival kezdődnek. Július 15-ig a Brico alkalmazással 15%-os extra kedvezményt kapsz a teljes 12 mm vastagság laminált padló kínálatra. Látogass el üzleteinkbe, vagy rendelj az alkalmazásból, és használd ki a szerelési szolgáltatásainkat is. Brico. FM-en.

0: interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Elbocsátási hullámok és csődbe jutó vállalkozások sújtják a gazdaságot, miközben a cégek növekvő adóterhekkel küzdenek, figyelmeztetett a kis- és középvállalkozók szervezetének elnöke. Minden eddiginél szorosabb védőhálót von a törvény a családon belüli erőszak áldozatai köré. Változnak a sörfogyasztási szokások. Korábban a vendéglátóipari egységek számítottak a fogyasztás első számú helyszínének. Jelenleg azonban az emberek nagy része inkább otthon sörözik. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elbocsátási hullámok, csődbe jutó vállalkozások és bezárások sújtják a gazdaságot, miközben a cégek likviditási gondokkal és növekedő adóterhekkel küzdenek. Figyelmeztetett a kis- és középvállalkozók szervezetének elnöke Florin Giano. Az Egyérpressz által idézett vállalkozói vezető szerint az autóipar különösen nehéz helyzetbe került, főként az ország nyugati részén, ahol már több ezer munkahely szűnt meg. Giano szerint a mezőgazdaságban is súlyos problémák halmozódnak, hiszen egyre több vállalat kerül fizetésképtelenségi eljárás alá, vagy dönt úgy, hogy teljesen megszünteti tevékenységét. A problémák a szolgáltatási szektort is elérték, különösen a vendéglátásban és turizmusban működő vállalkozásokat. Florin Giano szerint a horeca területén is egyre több az elbocsátás, miközben a vállalkozók a forgalom visszaesésére és a gazdaságélénkítő intézkedések hiányára panaszkodnak. Minden eddiginél szorosabb védőhálót von a törvény a családon belüli erőszak áldozatai köré. Megkönnyíti a segítségkérésüket és beszigorít a bántalmazóknak egy sor módosítás által. A törvénymódosítás most azoknak nyújt plusz segítséget, akik kimernek lépni a bántalmazó kapcsolatból. A helyi hatóságoknak 5 órán belül értesülniük kell a családon belüli erőszak miatt elrendelt távoltartásról. 3 napon belül pedig fel kell keresniük az áldozatot. Utóbbi ott kérhet távoltartást, ahol az eset történt. A visszaeső bántalmazókkal szemben pedig akár 24 hónap is elrendelhetik a távoltartást. Emellett a bíróság kötelező terápiát is előírhat számukra. Változnak a sörfogyasztási szokások, derül ki a Reveal Marketing Research felméréséből. Korábban a vendéglátóipari egységek számítottak a fogyasztás első számú helyszínének. Jelenleg azonban az emberek nagy része inkább otthon sörözik. Ez egy másik változást is maga után von, ugyanis teret veszít a korsós sör. A sörivók 60%-a leginkább az üveges italt kedveli. A sörfogyasztást a többség társas tevékenységnek tekinti. A sörnek az együtt töltött pillanatokhoz való társítása a valódi kapcsolódásra való igényt tükrözi. Függetlenül attól, hogy alkoholos vagy alkoholmentes változatról beszélünk, a sör az ellazulás pillanatainak a megbízható velejárója, nyilatkozta a Sörgyártók Egyesületének elnöke. Az, hogy az alkoholmentes sört is említi, nem véletlen, hiszen a fogyasztók 31%-a már ezt nevezi meg első számú opcióként. A 35-44 évesek majd fele az alkoholmentes sörre esküszik. A fogyasztás mértéke a két nemnél nagyban különbözik. A férfiak 66%-a iszik sört heti rendszerességgel, míg a nőknél ez az arány 35%.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
1: Még több kényelem és biztonság otthonodnak a Brico ajánlataival. Július 15-ig 20%-os kedvezményt kapsz utalvány formájában a teljes kültéri ajtókínálatra. Látogass el üzleteinkbe, vagy rendelj az alkalmazásból, és használd ki a szerelési szolgáltatásainkat is.
2: Brico. Társadalmi célú hirdetés.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
4: Ez a Plusz

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Elbocsátási hullámok és csődbe jutó vállalkozások sújtják a gazdaságot, miközben a cégek növekvő adóterhekkel küzdenek, figyelmeztetett a kis- és középvállalkozók szervezetének elnöke. Minden eddiginél szorosabb védőhálót von a törvény a családon belüli erőszak áldozatai köré. Változnak a sörfogyasztási szokások. Korábban a vendéglátóipari egységek számítottak a fogyasztás első számú helyszínének. Jelenleg azonban az emberek nagy része inkább otthon sorozik. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elbocsátási hullámok, csődbe jutó vállalkozások és bezárások sújtják a gazdaságot, miközben a cégek likviditási gondokkal és növekedő adóterhekkel küzdenek. Figyelmeztetett a kis- és középvállalkozók szervezetének elnöke Florin Zsiánó. Az Erzsébet által idézett vállalkozói vezető szerint az autóipar különösen nehéz helyzetbe került, főként az ország nyugati részén, ahol már több ezer munkahely szűnt meg. Zsiánó szerint a mezőgazdaságban is súlyos problémák halmozódnak, hiszen egyre több vállalat kerül fizetésképtelenségi eljárás alá, vagy dönt úgy, hogy teljesen megszünteti tevékenységét. A problémák a szolgáltatási szektort is elérték, különösen a vendéglátásban és turizmusban működő vállalkozásokat. Florin Zsiánó szerint a Horeca

0: területén is egyre több az elbocsátás, miközben a vállalkozók a forgalom visszaesésére és a gazdaságélénkítő intézkedések hiányára panaszkodnak. Minden eddiginél szorosabb védőhálót von a törvény a családon belüli erőszak áldozatai köré. Megkönnyíti a segítségkérésüket és beszigorít a bántalmazóknak egy sor módosítás által. A törvénymódosítás most azoknak nyújt plusz segítséget, akik kimernek lépni a bántalmazó kapcsolatból. A helyi hatóságoknak 5 órán belül értesülniük kell a családon belüli erőszak miatt elrendelt távoltartásról. 3 napon belül pedig fel kell keresniük az áldozatot. Utóbbi ott kérhet távoltartást, ahol az eset történt. A visszaeső bántalmazókkal szemben pedig akár 24 hónap is elrendelhetik a távoltartást. Emellett a bíróság kötelező terápiát is előírhat számukra. Változnak a sörfogyasztási szokások. Derül ki a Reveal Marketing Research felméréséből. Korábban a vendéglátóipari egységek számítottak a fogyasztás első számú helyszínének. Jelenleg azonban az emberek nagy része inkább otthon sörözik. Ez egy másik változást is maga után von, ugyanis teret veszít a korsós sör. A sörivók 60%-a leginkább az üveges italt kedveli. A sörfogyasztást a többség társas tevékenységnek tekinti. A sörnek az együtt töltött pillanatokhoz való társítása a valódi kapcsolódásra való igényt tükrözi. Függetlenül attól, hogy alkoholos vagy alkoholmentes változatról beszélünk, a sör az ellazulás pillanatainak a megbízható velejárója, nyilatkozta a Sörgyártók Egyesületének elnöke. Az, hogy az alkoholmentes sört is említi, nem véletlen, hiszen a fogyasztók 31%-a már ezt nevezi meg első számú opcióként. A 35-44 évesek majd fele az alkoholmentes sörre esküszik. A fogyasztás mértéke a két nemnél nagyban különbözik. A férfiak 66%-a iszik sört heti rendszerességgel, míg a nőknél ez az arány 35%.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén nyáron a villanyszerelési munkálatokra készülsz és a legjobb árat keresed? Július 15-ig 10%-os kedvezményt kapsz utalvány formájában a Dugaljak és villanykapcsolók teljes kínálatára. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
2: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyváradbárába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden U2 Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati országrész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. A Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült sóslében érlelt telemiás sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprét különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
2: Új projekten gondolkodol? Használd ki a Brico ajánlatait július 15-ig. 10%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 20,29-ban ért vásárolhatod meg a 0,3 mm vastagságú fényes barna színű Smart trapézlemezt, valamint 15%-os utalványt kapsz a létrák és lépcsőelemek teljes kínálatára. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Az új lakások építési költségeit tekintve Románia regisztrálta az Európai Unió egyik legnagyobb áremelkedését. Robbanásszerűen nőtt a háztartási napelemes rendszerek száma, de a zöld átállás sikertörténetének egyre komolyabb árnyoldala van. A szürke gazdaság újra hódít az idegenforgalomban. Rövid idő alatt váltak semmivé a kifehérítésére tett erőfeszítések. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az új lakások építési költségeit tekintve Románia regisztrálta az Európai Unió egyik legnagyobb áremelkedését. 2015 és 2025 között 130,7%-kal drágult a lakóépületek kivitelezése az országban. Romániát a rangsorban mindössze két régiós állam előzi meg, Bulgária, valamint Magyarország. A statisztikai mutató az építőipari vállalatok szemszögéből vizsgálja a költségeket, vagyis azokat az árakat tükrözi, amelyeket a megrendelő ügyfelek fizettek ki a kivitelezőknek az elkészült munkákért. Az adatokból egyértelműen látszik, hogy a drágulási hullám nem volt lineáris. A legdurvább kilengéseket a COVID-19 világjárványt követő időszak hozta el. Bár az utóbbi két évben a trend európai szinten jelentősen mérséklődött, a Romániában felhalmozódott 10 éves drágulás így is a leginkább felpörgetett piacok közé sorolja a hazait. Robbanásszerűen nőtt a háztartási napelemes rendszerek száma. Már több mint 300 ezer proszumer van jelen Romániában. A zöld átállás sikertörténetének azonban egyre komolyabb árnyoldala van. Paradox módon ugyanis éppen a nyári napokon áll le a termelés az inverter túlfeszültsége miatt. Ez pedig nem csupán a napelemet telepítők problémája, hanem a romániai villamosenergia hálózat állapotának egyik leglátványosabb tünete. A folyamatos leállások miatt a termelőfogyasztók épp a legértékesebb déli órákat veszítik el. Egy kedvező nyári napon a megtermelhető energia jelentős része, akár 50-80%-a is kieshet, ami évente több száz, akár több ezer kilowattóra veszteséget eredményezhet. Ugyanakkor a túlfeszültség nem kizárólag a napelemes háztartás.

0: lakásokat érinti. A tartósan magas hálózati feszültség a környező lakásokban is jelen lehet, csökkentve az elektromos készülékek élettartamát. Rövid idő alatt váltak semmivé az idegenforgalom kifehérítésére tett erőfeszítések, azt követően, hogy a kormány felére csökkentette a nyaralási utalványok értékét. A turizmusban súlyosak és láthatóak a hatások. A tengerparton az engedélyezett kibérelhető lakások száma megfeleződött, mivel a tulajdonosok nagy része visszatért a szürke gazdaságba. A tavalyi turisztikai szezon kezdetén 3584 minősített szálláshelyként működő lakás volt a román tengerparton. Idén a szakminisztérium kimutatásai szerint már csak 1847 ilyen van. A hivatalos nyilvántartásból hiányzó lakások nem tűntek el. A tulajdonosok nagy része lemondott a minősítésről és visszatért az adót nem fizető kiadáshoz. A nyaralási utalványok értékének csökkentése visszavetette a keresletet. Emiatt kevésbé vonzó az engedélyezett módon való működés. Az állam kétszer veszít, kevesebb adót és illetéket szed be, és akaratlanul a szürke gazdaságot ösztönz.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: De ez még nem minden! Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok.
3: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Klassz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

0: Plusz FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Ez itt a reggeli plusz, amiben a szuper zenék mellett nekünk az is fontos, hogy a titeket érintő leglényegesebb információkat is megkapjátok.
3: Most egy olyan hírről beszélgetünk, amely sok iskola és óvoda mindennapi működését könnyítheti meg a következő tanévtől. A szenátus elfogadott ugyanis egy törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy ne csak pedagógusokat, hanem kisegítő és adminisztratív dolgozókat is felvehessenek az oktatási intézmények. Vagyis könnyebben lehet majd betölteni például a titkári, gondnoki, takarítói vagy más háttérmunkát végző állásokat. Köztudott, hogy az elmúlt időszakban sok iskola került nehéz helyzetbe, mert a megüresedett állásokat a kormányzati alkalmazási korlátozások miatt nem lehetett új emberekkel feltölteni. Ennek következtében egyre kevesebb dolgozóra hárult, egyre több feladat. Ha a törvénymódosítást az államelnök is kihirdeti és megjelenik a hivatalos közlönyben, akkor az új szabályok már a következő tanévtől életbe léphetnek.
2: Hát lépjenek is, minél gyorsabban, valóban. Ilyenkor mutatkozik meg, tudod, amikor... Tehát, hogy általában ugye a titkárokat, takarítókat, gondnokokat, őket nem látod. Nincsenek úgy előtérbe,
3: szem előtt
2: és nem is fogod fel, hogy mennyire fontos
3: hát
2: az ő munkájuk.
3: Hogy
2: és ilyenkor, amikor ugye már a hiányukból fakadóan vannak különböző elcsoportosítások, a munkafolyamatokat tekintve, és el kell végezni olyan munkát is, ami egyébként nem lenne a te feladatköröd, olyankor esik le mindenkinek a tantusz, hogy hoppá, igen, hát jó lenne azért, hogyha nem nekem kéne a mosdót takarítani, ugyebár,
3: persze,
2: tanárként például, mert hát azért ilyen is előfordult, lássuk be.
3: Igen, én nem is értem, hogy gondolják ezt, hogy egy emberre x feladatot rá lehet nyomni, tehát hogy több más munkakör,
2: igen,
3: és a végsőkig kizsigerelni csak azért, mert valakik úgy gondolták, hogy most nem lehet alkalmazni háttérembereket.
2: Tehát, hát, hogy kis pénzt akartak spórolni.
3: Hát értem, megint, én értem, csak olyan hihetetlen, hogy még mindig itt tartunk, hogy inkább a 26. bört is lehúzzuk egy emberről, csak azért, hogy spóroljunk, de annak az XY embernek nyilván nem adunk több fizetést az elvégzett plusz munkáért.
2: Ja.
3: És addig zsigereljük, ameddig összeomlik, és inkább továbbáll.
2: Hát igen, tipikusan az van egyébként, hogy valóban egy porszem került a gépezetbe, és akkor a gépezet már ugye nem úgy működött, nem volt annyira zökkenőmentes a működése. De mindig azon gondolkodom egyébként, hogy itt valóban arról van szó, hogy komolyan gondolják azt, hogy így is jó lesz, és akkor próbáljuk meg, hadd menjen, vagy egyszerűen csak nem is tudom, egyfajta ilyen felelőtlenség, hogy nem törődömségből jön ez. Tehát, hogy azok az emberek, akik döntés pozícióban vannak, azok valóban ennyire alkalmatlanok arra, hogy betöltsék azt a pozíciót, vagy egyszerűen csak van egyfajta kényszerhelyzet, és akkor hát most egy átmeneti időszakot valahogy ki kell bekelni alapon. Ne vegyünk fel titkárt, vagy gondnokot most, mert hát ugye azok a feladatok, azok olyanok, amiket más is meg tud csinálni.
3: Inkább én azt gondolom, hogy ez egyfajta nem törődömség. Oldja meg az iskola, vagy oldja meg az iskola vezetése, meg egyáltalán mások is megoldják. Tehát, hogy én valahogy azt érzem, hogy így lepereg róluk ennek a súlya, hogy tényleg mennyire meg tudja nehezíteni az iskoláknak a működését az, hogyha kiesik egy ilyen háttérember a gépezetből, aki például a papírmunkát mondjuk elvégzi a titkárságon. Tehát, hogy akár csak egy beiratkozásnál, vagy egy vizsga lebonyolítása kapcsán.
2: Ja, elképesztő.
3: Tehát, hogy ott azért mekkora mennyiségű irodai munka van, amit, hogyha nincs, aki elvégezzen, akkor kénytelen nyilván a tanár, a tanító, pedagógus elvégezni, de miért? Tehát, hogy ez nem az ő feladata. Akkor miért várjuk el, hogy megcsinálja? Én értem, hogy ez a bevett szokás, mert ugye nagyon sok, nem csak iskolában, hanem nagyon sok vállalatnál azért lehet ilyet látni, meghallani, hogy ugye egy ember végez több munkát, vagy több munkakört ugyanaz az ember viszi. Hát valamiért azt gondoljuk, hogy ez így is lehet, és lehet, csak kérdés, hogy meddig. Hol van az
2: jó
3: a pont,
2: kérdés,
3: amikor már azt mondja az illető, hogy eddig és ne tovább, mert és nem is biztos, hogy azért mondja, hogy nem csinálja tovább, mert hogy nem akarja, vagy belefáradt, vagy stb., hanem egész egyszerűen ezt a méltánytalan helyzetet már nem képes feldolgozni.
2: Nem tudja kezelni. Igen.
3: Az már csak habatortán nyilván, hogy nincs túl fizetve a plusz munkákért.
2: Hát igen, és pont ez a helyzet, hogy egyébként a tanárok esetében is nem egy ördögtől való dolog az, hogyha még ugye magánórákat is vállal, és azzal próbálja kiegészíteni a bevételét, és lehet, hogy pont ez volt az, ami miatt ugye az volt a döntés helyzetben lévőknek a fejében, hogy akkor hát a plusz órákra van időd, akkor, akkor lesz, lesz ilyen plusz feladatokra is, adminisztratív feladatokra a suliban, ugye a takarításról ne is beszéljünk.
4: Igen. Hát abszolút, én el tudom képzelni.
2: Ja, nagyszerű, csodás. De érdekelne bennünket az is, hogy ti, hogy látjátok nektek, mi a véleményetek erről, mi természetesen továbbra is a legjobb zenéket adjuk viszonzásul.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

0: Plusz.
1: Plusz.
0: FM.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
3: Üdv mindenkinek a reggeli Plusz mikrofonjainál, Balázs Anita.
4: És Hosszú Sanyi.
3: Akik ma is ellátnak benneteket a titeket érintő legfontosabb tudnivalókkal.
4: Nos, kedves hallgatók, itt a nyár, kezdődnek a lakodalmak, a kerti partik, a családi összejövetelek és a házi bulik. Ilyenkor persze mindenki szeretne egy kicsit hangosabban ünnepelni, de úgy tűnik, érdemes odafigyelni a hangerőre. Egy új szabályozás szerint ugyanis már nem csak a városokban, hanem a falvakban is komoly bírságot kaphatnak azok, akik túl hangos rendezvényükkel zavarják a szomszédok nyugalmát. Ráadásul nem csak az éjszakai csendháborításról van szó. Ha egy lakóház közelében tartott magánrendezvény túl nagy zajjal jár, az szintén büntetést vonhat maga után. És ami talán még fontosabb, a bírságok is jelentősen emelkedtek. Míg korábban legfeljebb 3000 lejre büntethették a szabályszegőket, most akár 6000 lejes pénzbírságot is kiszabhatnak. Vagyis teljesen mindegy, hogy egy nagyváradi lakónegyedben, egy kisebb bihari faluban vagy egy külterületi háznál tartják a mulatságot, a szabályok mindenhol ugyanazok.
3: Hát nyilván érthető. Most azon gondolkodtam egyébként, hogy a hangerő lett magasabb, vagy a türelmi faktor lett alacsonyabb az embereknél az utóbbi időben.
4: Szerintem az utóbbi.
3: Az utóbbi?
4: Elfogyott a türelem.
3: A türelem elfogyott. Nem tudom. Én megértem azt, hogy 10 óra után volt egy hangos buli ott a környéken, és akkor pont egy olyan időszak volt, amikor lehetett ugye nyitott ablaknál jó nagyokat aludni, és én egyszerűen akkor azt mondtam, hogy akkor bezárom az ablakot és kész. És még akkor is hallottam egy kicsit, de nyilván akkor már nem volt annyira zavaró, hogy ne tudjak elaludni. Szóval, hogy ez azért nem mindennapos szerintem. Lássuk be, hogy van egy-egy ilyen hangosabb buli, mert az, hogyha minden nap megy egy, nem is biztos, hogy buli, hanem tudom én, egy felújítás például, vagy valamilyen munkálatok folynak, mert volt, emlékszem, egy időben ugye az Onestilloron, ugye a alagutakat ott csinálják, ott a környékben lakók ott panaszkodtak sokáig, hogy éjszaka is folytak munkálatok, és ugye az nagyon hangos volt, zavaró volt, az azért úgy érthető, hogy ez ráadásul egy rendszeres dolog, tehát hogy éjszakára nem tudod kipihenni magad, az azért szörnyű. De az, hogy most hétvégén van egy éjszaka, amikor van egy hangosabb buli, és akkor kicsit később tudsz csak elaludni, hát nem tudom, az engem kevésbé frusztrál.
4: Én is így gondolom, ahogyan te. Szerintem sok esetben az emberekkel van a baj, olyan szempontból, hogy amit az előbb is említettem, hogy nem vagyunk elég toleránsak egymással, és sokakon azt látom, hogy olyan megkeseredettek, hogy mivel nekik nem jó az életük, vagy nem érzik jól magukat, akkor nem szeretnék, hogy a másiknak se jobb legyen, hogy így finoman fogalmazzam. Tehát, hogy ha neki nem jó, akkor a másik miért érezze már jól magát, inkább ráhívom a rendőrséget, mert 10 óra után még szól a zene. Lehet, hogyha mondjuk én tartanék bulit, akkor megcsinálnám azt, hogy szólok a szomszédoknak előre.
3: Ja, hát az alap. Igen, persze.
4: Á, szerintem nem alap.
3: Nem?
4: Á.
3: Mármint, hogy nem. Részünkről alap, nem, akkor nem, ezek
4: nem,
3: szerint.
4: Nem. Biztos, hogy nem gondolja mindenki így, vagy lehet, hogy eszükbe se jut, hogy illene szólni előre, hogy most ne haragudjatok.
3: Lehet, inkább ez az utóbbi.
4: Ne haragudjatok, de mondjuk egy szülinapi partit tartunk, és akkor valószínűleg még éjfélkor is itt a zene fog szólni, vagy egy kicsit így szórakozunk az udvaron, vagy hasonló.
3: Igen.
4: Lehet, hogy akkor elnézőbbek lennének a szomszédok is, tehát ilyen szempontból nem zavarná őket a zene, vagy át kell őket hívni.
3: Így van, ezt akartam éppen mondani, hogy őket is meg kell hívni, és akkor meggondolva. Nekünk van egyébként az utcának, egy csoportja, egy ilyen WhatsApp csoportja, és akkor, ha van valami történés, akkor ott megy a kommunikáció, mennyire egyszerű már, hogy beírod a csoportba, hogy bocs, buli lesz nálam, ha zavar, akkor gyere át.
4: De jó, hát ez nagyon jó.
3: Például. Na, de nyilván nem is vagyunk sokan, vagyunk 20-an az utcán, tehát hogy 20 ház, mégis az nem annyira egetrengető.
4: Nagyon jó. De egyébként kíváncsi lennék arra, hogy mi az, ami már zavarónak számít. Mert hogy lehet, hogy valakit már az is zavar, ha éppen egy kicsit hangosabban szól
3: ja,
4: az ember.
3: Ja,
4: tehát, igen, hogy vajon mi az a szint, vagy mi alapján lehet ezt behatárolni? Hogyha mondjuk az utca sarkán hallatszik a zene, akkor az már bírságot von maga után. De
3: hát
4: hogyha,
3: ez jó kérdés, hogy mi
4: alapján
3: lesz,
4: határozzák mi lesz az, ugye ezt
3: ez
4: meg.
3: Valószínűleg a helyi rendőrség fogja megítélni majd, mert ugye őket küldik ki, hogyha te bejelentést teszel. és nyilván az ő elbírálásukon nyugszik ez.
4: Uh-huh. Mert hogy például én napközben is hallom a szomszédaimtól átszűrődő zenét, tehát mondjuk mikor az udvaron ténykedem, akkor hallom tőlük a zenét, és igazából nem tudom eldönteni, hogy most annyira hangosan hallgatják, hogy amiatt hallom, vagy esetleg a széljárása, hogy viszi a hangot, amiatt hallatszik.
3: Is szerintem.
4: Tehát, hogy azért ez egy kicsit így összetettebb dolog, mert nem biztos, hogy valaki szándékosan akarja a másikat zavarni azzal, hogy hangosan hallgatja a zenét.
3: Jó, de nem is lehet egyébként szerintem panaszkodni, hogyha így napközben van ilyen jellegű történés.
4: Még, majd várjál, majd, ja, hogy... majd behozzák majd azt is.
3: Oké.
4: De van ilyen pihenő idő, nem? Vagy minek hívják
3: hát a pihenő
4: ezt
3: idő
4: ilyen délutáni?
3: Van, igen, délutáni pihenő időben sem lehet. De most szerintem legalábbis az elmúlt időszak már most ez a jelenlegi, ezek a napok hűvösebbek, mint ami volt ezelőtt egy-két héttel, de ott pont az volt az időszak, amikor szerintem tök csendben volt mindenki a nagy kánikula
4: mondjuk az
3: idején.
4: Is lehet, hogy nem is házi bulit tart valaki, hanem csak egy ilyen kis kerti partit, hogy mondjuk a gyerek beül a medencébe pancsolni, és akkor ott sütöget valamit a család.
3: Aha. Ja, hát vagy valami kerti munkát végzel, ugye beindítod ezt a robikapát, vagy micsodát, vagy akár fűnyírót, ilyen benzines fűnyírót. Ja, sok minden ilyen apróság van, főleg ugye falun, mert hát ugye arról volt szó,
4: hogy
3: most már
4: ugye
3: falvakban is másképp jobban
4: történik.
3: Odafigyelnek erre, de ezek szerint a falvakban is alacsonyabb már az embereknek a tűrési indexük, vagy nem is tudom pontosan mi az, ami a megfelelő meghatározás erre.
4: Igen.
3: De érdekelne az is persze, hogy ti hogy látjátok, várjuk akkor a hozzászólásokat, akár egy komment formájában a Facebookon, de írhattok nekünk SMS-t, Viberen, WhatsAppon, hívhattok is, és el is mondhatjátok. Mi pedig adjuk cserébe most is a legjobb zenéket.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta meg a Carrefour Romániát a hazai tulajdonban lévő Power Holding. Július 1-én lejárt a gázolajra vonatkozó kedvezmény. Ennek ellenére nem minden üzemanyag forgalmazó emelte árait. Veszélyes vegyi koktélt találtak a Shein ruhákban. A megengedett érték több ezer szeresét mutatták ki a laboratóriumi tesztek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta fel a Carrefour Romániát a Power Holding. A tranzakció összértéke 823 millió euró, írja az Economica.net. A román üzletemberek tulajdonában levő Power Holding a befektetést részben a kolozsvári székhelyű Transzilvánia Bank hiteléből finanszírozta. A romániai pénzpiac történetének legnagyobb értékű kölcsönével. A francia kiskereskedő 2001 óta volt jelen a román piacon. 478 hipermarketet, szupermarketet, diszkontáruházat és kisboltot működtetett. A Power Holdingnak főleg a kiskereskedelem, az ingatlanfejlesztés és az idegenforgalom terén vannak érdekeltségei. A cégcsoport legnagyobb vállalata a barkácsáruházakat működtető Dedeman, amely tavaly 13 milliárd lejár bevétel mellett 1,6 milliárd lej nettó nyereséget ért el. Július 1-én lejárt a gázolajra vonatkozó kedvezmény. Ennek ellenére nem minden üzemanyag forgalmazó emelte árait. Egyes hálózatok már 36-banival drágábban adják a gázolajat. Mások egyelőre változatlan áron értékesítik. Miközben a benzináron minden nagy láncnál változatlan maradt. A Petrom, az OMV és a MOL literenként 36-banival emelte a gázolajárát, vagyis teljes egészében áthárította a fogyasztókra az állam által visszaállított jövedéki adót. A változás hátterében az áll, hogy július 1-ével megszűnt a gázolaj literenkénti 30-ban is jövedék kiadó kedvezménye, amely az ÁFA-val együtt 36-ban is árelőnyt jelentett a fogyasztók számára. Emellett hatályát vesztette az a szabályozás is, amely korlátozta a benzinkutak kereskedelmi árrését. Valamint azt is előírta, hogy áremelést naponta legfeljebb egyszer hajthatnak végre. Az uniósok szabályokban rögzített határértékeket messze meghaladó veszélyes koncentrációban tartalmaz mérgező vegyi anyagokat. A Shein által értékesített ruházati termékek egy része. Derült ki a brémai környezetvédelmi intézet legfrissebb vizsgálatából. A legdöbbenetesebb és legveszélyesebb határérték túllépéseket két

0: gyermek, illetve kamaszkabátnál mérték. Egy gyermek Jackie esetében a rákkeltő PFAS vegyületek megengedett mennyiségét több mint 1100-szorosan lépték túl. Egy tinédzsereknek szánt kabátban pedig a törvényes küszöbérték több mint 12 000-szerese volt a koncentráció. A PFAS anyagokat a textiliparban vízlepergető, valamint folt és zsírtisztító rétegek kialakítására használják. Ezeket a köznyelven örökvegyi anyagoknak nevezik, mivel a környezetben nem bomlanak le, és felhalmozódnak az emberi szervezetben.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Július 3-án pénteken, ez már a hétvége város Sláger Plusz itt a nyár hivatalos adójában a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Köszöntelek benneteket, a melósoknak kitartást kívánok, együtt húzzuk az igát a következő 4 órában. A mikrofonnál a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda, Kessérű Tomi. Nem érkeztem üres kézzel, ma sem fogunk unatkozni, van nálam hallgatnivaló, hiszen hozok ugye fontos információkat, helyi aktualitásokat és minden órában egy érdekességet. Hát kérem szépen, nem sokára ellátogatunk majd Londonban, ahol egészen különleges dolog történt. Képzeljétek el, 3. Károly király vezetett egy sztárokkal teli turista buszt. Jönnek a részletek vele kapcsolatban, én pedig vezetem a műsort és már is indítom nektek a slágereket és a magyar kedvenceket.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

sláger plusz első órájában rögtön a tömegközlekedőknek egy jó hír, ugyanis képzeljétek el, szecessziós elemekkel díszített villamos is csillingel ezen túl Nagyvárad utcáin. A jármű a helyi közszállítási vállalat és az Emmanuel Gosdú elméleti líceum közös kreatív projektje. Célja a városi revitalizáció, a környezetbarát közlekedés népszerűsítése és a fiatalok bevonása a közösségi életbe. A polgármesteri hivatal közleménye szerint a villamos július 1-én szerdán hagyta el a remiszt, és tett meg egy kört oda-vissza a Szent László térig. A következő időszakban több viszonylaton is fog közlekedni, így közelebbről is megcsodálhatják, nem csak a váradi utasok, hanem a turisták is természetesen. A művészi beavatkozás tulajdonképpen abból állt, hogy egy régi Tátra villamos karosszériájára a szecessziós stílusra jellemző, a természetből ihletett dekorációkat festettek a gosdús diákok az ótéli depójában. Több órán keresztül dolgoztak, miközben 25 liter festékanyagot használtak fel. A kezdeményezést több, a privát szférában tevékenykedő partner is támogatta. Mindenképpen nézzétek meg ezt a villamost, és ha lesztek olyan szerencsések, akkor utazzatok is vele. Én meg az utazáshoz is pörgetem most

0: Egy program ajánlat nektek a folytatásban itt a Sláger Pluszban. Ugyanis Kira Hadzsi színművész, képzőművész, ugye George Hadzsi futballlegenda és szövetségi kapitány lányának nyílik kiállítása a Hadzsi családról július 4-én szombaton a Nokál Kortárs kiállítási központban, ahol 10 és 18 óra között az érdeklődők személyesen is találkozhatnak vele. A fél évszázad szeretet elnevezésű multimédiás projekt az emlékezet, az identitás és a román családi értékek átöröklődése közti kapcsolatot boncolgatja úgy, hogy egységet képeznek a festmények, a fényképek, a levetített dokumentumfilm és az installáció. A tárlat központi eleme a Meraki ház, amely szimbolikus struktúrája és artikulálási tere a vizuális és hangos narrációnak. A kiállítás egészen július 12-ig tekinthető meg Nagyváradon, várják az érdeklődőket sok szeretettel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál. Motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
3: Támadnak az alacsony árak az Atákban, te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sert és hamburgert mindössze 9,99-ban ért, valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtöllő tekercset mindössze 7,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
1: És most vissza a zenéhez!
0: További kellemes pénteket kívánok nektek itt a Sláger Plusz első órájában. Nem sokára Londonból hozom majd a hírt nektek, ahol hát rendesen meglepte a turistákat az, hogy egy sztárokkal teli városnéző busz érkezett a megállóban, amelyet egyébként harmadik Károly király vezetett. No, azért volt egy picike csavar a történetben. Jövök a részletekkel nem sokára, most pedig pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Sláger Plusz első órájában a tömegközlekedőket kérdezem. Mit szólnátok hozzá, hogyha egy olyan busz gördülne be a megállóba, amit a király vezet szó szerint? Hát kérem szépen, Londonban ez megtörtént. Ugyanis a város mindig tud meglepetést okozni. Az egyik jubileumi városnézésen most tényleg filmbe illő jelenet játszódott le. A világ első nyitott tetejű városnéző busztársasága a különleges vendégekkel ünnepelte az évfordulót. Brit hírességek hasonmásai lették el a belvárost. A legnagyobb figyelmet az a pillanat kapta, amikor a busz volánja mögé harmadik Károly király imitátora ült, és végigvezette a járművet London ikonikus utcáin. A fedélzeten pedig ott volt David Beckham, Gordon Ramsay és Ed Sheeran hasonmása is, akik folyamatosan szórakoztatták a turistákat. A jelenet egyszerre volt abszurd, humoros és hát nagyon londoni. A város, ahol a hétköznapokba is belefér egy királyi sofőr és néhány világsztár, legalábbis imitátor formájában. A jubileumi esemény egyébként nagyon jól mutatja, hogy a klasszikus nyitott tetejű városnézés varázsa továbbra sem ment ki a divatból. A turisták így nem csak a nevezetességeket látják, hanem a város hangulatát is, méghozzá testközelből élhetik át. Egyébként nagyon jó az ötlet, megmondom őszintén, én is beugrottam egy pillanatra a dolognak, amikor olvastam a hírt és láttam a képeket, tényleg azt hittem, hogy valóban harmadik Károly király van ott meg Ed Sheeran, de mint utóbb kiderült, nem, ugye ők a hasonmások. Hát egyszer eljöhetnének hozzánk is, szerintem jó buli lenne. Amíg viszont várjuk őket, addig pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek itt a Pluszon, és ezek bizony nem a hasonmások, hanem a valódi előadók. Lely.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: elmúlt 20-30 évből válogatom nektek a legnagyobb dance klasszikusokat, úgyhogy megéri velem tartani, még egyszer mondom, tehát péntek, szombat 21 óra, Party Plus, csak itt nálunk a Plus FM-en. És természetesen most pedig jönnek a friss információk a ropogós hírek Ábrahám Miklóstól, aztán pedig ezzel a dallal folytatjuk a Sláger Pluszt.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Idén nyáron víz- és fűtésszerelési munkálatokra készülsz és a legjobb árat keresed? A Brikónál július 15-ig 15%-os kedvezménnyel mindössze 390 leért vásárolhatod meg az 50 literes Gorenje elektromos bojlert. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Elbocsátási hullámok és csődbe jutó vállalkozások sújtják a gazdaságot, miközben a cégek növekvő adóterhekkel küzdenek, figyelmeztetett a kis- és középvállalkozók szervezetének elnöke. Minden eddiginél szorosabb védőhálót von a törvény a családon belüli erőszak áldozatai köré. Változnak a sörfogyasztási szokások. Korábban a vendéglátóipari egységek számítottak a fogyasztás első számú helyszínének. Jelenleg azonban az emberek nagy része inkább otthon sörözik. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elbocsátási hullámok, csődbe jutó vállalkozások és bezárások sújtják a gazdaságot, miközben a cégek likviditási gondokkal és növekedő adóterhekkel küzdenek. Figyelmeztetett a kis- és középvállalkozók szervezetének elnöke Florin Gianu. Az Elérpesz által idézett vállalkozói vezető szerint az autóipar különösen nehéz helyzetbe került, főként az ország nyugati részén, ahol már több ezer munkahely szűnt meg. Gianu szerint a mezőgazdaságban is súlyos problémák halmozódnak, hiszen egyre több vállalat kerül fizetésképtelenségi eljárás alá, vagy dönt úgy, hogy teljesen megszünteti tevékenységét. A problémák a szolgáltatási szektort is elérték, különösen a vendéglátásban és turizmusban működő vállalkozásokat. Florin Gianu szerint a horeca területén is egyre több az elbocsátás, miközben a vállalkozók a forgalom visszaesésére és a gazdaságélénkítő intézkedések hiányára panaszkodnak. Minden eddiginél szorosabb védőhálót von a törvény a családon belüli erőszak áldozatai köré. Megkönnyíti a segítségkérésüket és beszigorít a bántalmazóknak egy sor módosítás által. A törvénymódosítás most azoknak nyújt plusz segítséget, akik kimernek lépni a bántalmazó kapcsolatból. A helyi hatóságoknak 5 órán belül értesülniük kell a családon belüli erőszak miatt elrendelt távoltartásról. 3 napon belül pedig fel kell keresniük az áldozatot. Utóbbi ott kérhet távoltartást, ahol az eset történt. A visszaeső bántalmazókkal szemben pedig akár 24 hónap is elrendelhetik a távoltartást. Emellett a bíróság kötelező terápiát is előírhat számukra. Változnak a sörfogyasztási szokások, derül ki a Reveal Marketing Research felméréséből. Korábban a vendéglátóipari egységek számítottak a fogyasztás első számú helyszínének. Jelenleg azonban az emberek nagy része inkább otthon sörözik. Ez egy másik változást is maga után von, ugyanis teret veszít a korsós sör. A sörivók 60%-a leginkább az üveges italt kedveli. A sörfogyasztást a többség társas tevékenységnek tekinti. A sörnek az együtt töltött pillanatokhoz való társítása a valódi kapcsolódásra való igényt tükrözi. Függetlenül attól, hogy alkoholos vagy alkoholmentes változatról beszélünk, a sör az ellazulás pillanatainak a megbízható velejárója, nyilatkozta a Sörgyártók Egyesületének elnöke. Az, hogy az alkoholmentes sört is említi, nem véletlen, hiszen a fogyasztók 31%-a már ezt nevezi meg első számú opcióként. A 35-44 évesek majd fele az alkoholmentes sörre esküszik. A fogyasztás mértéke a két nemnél nagyban különbözik. A férfiak 66%-a iszik sört heti rendszerességgel, míg a nőknél ez az arány 35%.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon 28-30 fokot mérhetünk napközben, éjjel pedig 17-18 fok körül alakul a hőmérséklet. Záporok, zivatarok is előfordulhatnak, a szél pedig helyenként megélénkülhet. Jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás

0: bejelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Július 17-ig forgalomkorlátozások lesznek érvényben a Drágosfodor utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. A Kolozsvár felé és a Kolozsvár felől érkező forgalom egy-egy sávon haladhat a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalommal résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárják. A forgalmat pedig az ellenkező menetirányú sávra terelik át. A korlátozásokra azért van szükség, hogy előkészítsék a híd merevítését, valamint elvégezzék a hídszerkezet ideiglenes alátámasztására szolgáló tartószerkezetek felszerelését. A közműhálózatot érintő munkálatok miatt július közepéig lezárták a George Enescu utcának, a Börögánuló utca és a Mágéró sugár út közötti szakaszát. Ide ez idő alatt csak a környéken lakók hajthatnak be. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Folytatódik a Hétvégeváros Sláger Plusz 2026. július 3-a péntek van, ez pedig már a második felvonás egészen pontosan. Ti pedig ugye a lehető legjobb helyen jártok, hiszen a Plusz FM-et választottátok és hallgatjátok Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, a mikrofonnál kísérünk Tomi. Egy egészen elképesztő hírt hozok majd nektek az óra második felében, ami talán az én generációmnak lehet érdekes, vagy az idősebbeknek, ugyanis képzeljétek el, új Sandokan sorozat készül, visszatér a legendás tigris vadász. A részletek hamarosan, a nagyvilág az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei pedig közben folyamatosan, csak úgy, mint a legnagyobb kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Ez már a Sláger Plusz második órája pénteken, és akkor egy újabb program lehetőség nektek. Ugyanis Kornél Mihalake bukaresti fotóművész a Fény meséje című egyéni kiállítása tekinthető meg a Nagyváradi Várban működő Eurofoto Art kiállítási központ Vilidár István galériájában. Összesen 24 fotográfia, tájképek, sajtófotók, esszék, makrofotók. A művész a Bukarest közeli Buftean született 1962-ben, és mivel ez a település akkoriban a román filmgyártás fellegvárának számított, már gyermekkorában elbűvölte őt a mozgó és állóképek világa, a mesterséges és természetes fények hatása. Felnőve aztán egy saját Konica Minolta 5D típusú fényképezőgépet vásárolt, amellyel hódolni tudott a szenvedélyének. Ami a technikát illeti, Mihalake nosztalgikus alkat elutasítja a modern digitalizálás általánossá válását. A kiállítás egyébként 2026. augusztus 7-éig tekinthető meg ingyenesen, hétköznap 8 és 22 óra között. Az alkotások ugyanakkor az Eurofoto Art hivatalos honlapján is megcsodálhatóak, valamint a helyi közszállítási vállalattal kötött megállapodás értelmében, ugye vetítik ezeket a digitális képernyőkkel rendelkező korszerű tömegközlekedési járműveken. Számítanak az érdeklődőkre, én pedig számítok rátok továbbra is itt a Pluszon, ahol folytatódik a Schlager.

0: kitartást a melósoknak itt a Pluszon, a Sláger Pluszban, és figyeljetek, hiszen fontos infót hozok. Módosulnak a túlóra és az ünnepnapi munkavégzés feltételei. A teljesítést követő 60 napon belül szabadidővel kell kompenzálni a túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát. Bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte, derül ki a közalkalmazotti bértörvény tervezetéből. A jogszabályjavaslat szerint, ha a 60 napon belül nem lehetséges a szabadidő kiadása, akkor a közalkalmazott a következő hónapban az alapbér 75%-ának megfelelő bérpótlékban részesül a munkanapokon ledolgozott többletórákért. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100%-ának megfelelő bérpótlék jár. A túlóra csak akkor fizethető ki, ha a túlórázásra a közalkalmazott felettese írásban utasítást adott. A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál nagyobb, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak. Köszönöm szépen a figyelmeteket!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden YouTube Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között, a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: Társadalmi célú hirdetés. Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Ez a Plusz FM a nyár hivatalos rádiója, és benne a Sláger Plusz második órája, és nem is olyan sokára a téma, méghozzá egy jó hír a filmes, a tévés világból, ugyanis új Sandokan sorozat készül, úgy tűnik, hogy visszatér a legendás tigris vadász. Hogy ki lesz vajon a főszereplő? Hát megpróbálunk ezügyben is nyomozni ebben az órában. Tartsatok velem, várok mindenkit nagyon sok szeretettel, most pedig zenédünk.
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon. Ez a Plusz FM.

A nagyváradi hűségben igazi felüdülés. Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

2022-es Leger Plusz második órájában érdemes lesz figyelni, és mondom ezt legfőképpen az én generációmnak, vagy a tőlem idősebbeknek, de természetesen azért a fiatalok is fülelhetnek, hogy mi is lesz ez. Az egyik magazin beszámolója szerint ugyanis újraéled egy ikonikus kalandhős, érkezik gyerekkorunk nagy kedvence, Sandokan, méghozzá egy vadonatúj sorozattal, amely a 70-es évek legendás tévés feldolgozását gondolja újra. A készítők célja, hogy a modern közönségnek is visszahozzák ugye a klasszikus figurát, a szabadságharcos tigrisvadászt, aki hát generációk számára volt a nagy egzotikus kalandok jelképe. A produkció egyébként nem egyszerű remake. A hírek szerint látványos, nagy költségvetésű sorozat készül, új szereplőgárdával és friss történetvezetéssel. A készítők ígérete szerint az új Sandokan megőrzi az eredeti történetek romantikáját és kalandhangulatát, de mai tempóval, mai vizuális világgal meséli majd el a sztorit. A forgatás nemzetközi helyszíneken zajlik, hogy a dzsungelek, kikötők és tengeri jelenetek valóban filmszerűek legyenek. A rajongók számára külön öröm, hogy a sorozat tiszteleg az eredeti széria előtt, ugyanis több ikonikus motívum, karakter és zenei utalás is visszatér majd. A cél egy olyan Sandokan, amely egyszerre nosztalgikus és új, a régi nézőknek ismerős, az új generációnak pedig friss és izgalmas. Azért a mi korosztályunk még hát emlékszik, hogy a Kabir Bedi alakítására, szerintem fantasztikus volt így visszagondolva gyerekfejjel, azért hatalmas volt ez a sorozat. Kíváncsi vagyok, hogy ki lesz az új főszereplő, és hogy ő hogyan tudja majd hozni ezt a figurát hitelesen. No, meglátjuk, várjuk az új Sandokan sorozatot, és a jó zenéket itt a Pluszon.

0: A nyár hivatalos rádiójában a Plusz FM-en ismét zárunk egy Sláger Plusz órát, egészen pontosan a másodikat, július 3-án pénteken. Várjuk a ropogós információkat, a friss híreket a mai lap ügyeletes hírszerkesztőjétől, Ábrahám Miklóstól, akinek rögtön átadom a szót, a mikrofont és a stúdiót. Aztán viszont jövök vissza, és már is mutatom nektek, hogy melyik lesz az a dal, amivel kezdjük a harmadik órát.
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Próbáld ki te is a kálma csup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálma csup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
3: Támadnak az alacsony árak az Atákban, te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült, sóslében érlelt, telemiál sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprayt különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Az új lakások építési költségeit tekintve Románia regisztrálta az Európai Unió egyik legnagyobb áremelkedését. Robbanásszerűen nőtt a háztartási napelemes rendszerek száma, de a zöld átállás sikertörténetének egyre komolyabb árnyoldala van. A szürke gazdaság újra hódít az idegenforgalomban. Rövid idő alatt váltak semmivé a kifehérítésére tett erőfeszítések. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az új lakások építési költségeit tekintve Románia regisztrálta az Európai Unió egyik legnagyobb áremelkedését. 2015 és 2025 között 130,7%-kal drágult a lakóépületek kivitelezése az országban. Romániát a rangsorban mindössze két régiós állam előzi meg, Bulgária, valamint Magyarország. A statisztikai mutató az építőipari vállalatok szemszögéből vizsgálja a költségeket, vagyis azokat az árakat tükrözi, amelyeket a megrendelő ügyfelek fizettek ki a kivitelezőknek az elkészült munkákért. Az adatokból egyértelműen látszik, hogy a drágulási hullám nem volt lineáris. A legdurvább kilengéseket a COVID-19 világjárványt követő időszak hozta el. Bár az utóbbi két évben a trend európai szinten jelentősen mérséklődött, a Romániában felhalmozódott 10 éves drágulás így is a leginkább felpörgetett piacok közé sorolja a hazait. Robbanásszerűen nőtt a háztartási napelemes rendszerek száma. Már több mint 300 ezer proszumer van jelen Romániában. A zöld átállás sikertörténetének azonban egyre komolyabb árnyoldala van. Paradox módon ugyanis éppen a nyári napokon áll le a termelés az inverter túlfeszültsége miatt. Ez pedig nem csupán a napelemet telepítők problémája, hanem a romániai villamosenergia hálózat állapotának egyik leglátványosabb tünete. A folyamatos leállások miatt a termelőfogyasztók épp a legértékesebb déli órákat veszítik el. Egy kedvező nyári napon a megtermelhető energia jelentős része, akár 50-80%-a is kieshet, ami évente több száz, akár több ezer kilowattóra veszteséget eredményezhet. Ugyanakkor a túlfeszültség nem kizárólag a napelemes háztartásokat érinti. A tartósan magas hálózati feszültség a környező lakásokban is jelen lehet, csökkentve az elektromos készülékek élettartamát. Rövid idő alatt váltak semmivé az idegenforgalom kifehérítésére tett erőfeszítések, azt követően, hogy a kormány felére csökkentette a nyaralási utalványok értékét. A turizmusban súlyosak és láthatóak a hatások. A tengerparton az engedélyezett, kibérelhető lakások száma megfeleződött, mivel a tulajdonosok nagy része visszatért a szürke gazdaságba. A tavalyi turisztikai szezon kezdetén 3584 minősített szálláshelyként működő lakás volt a román tengerparton. Idén a szakminisztérium kimutatásai szerint már csak 1847 ilyen van. A hivatalos nyilvántartásból hiányzó lakások nem tűntek el. A tulajdonosok nagy része lemondott a minősítésről és visszatért az adót nem fizető kiadáshoz. A nyaralási utalványok értékének csökkentése visszavetette a keresletet. Emiatt kevésbé vonzó az engedélyezett módon való működés. Az állam kétszer veszít, kevesebb adót és illetéket szed be, és akaratlanul a szürke gazdaságot ösztönzi.
1: Plusz FM. Időjárás jelentés.

0: Mai napon 28-30 fokot mérhetünk napközben, éjjel pedig 17-18 fok körül alakul a hőmérséklet. Záporok, zivatarok is előfordulhatnak, a szél pedig helyenként megélénkülhet. Jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Közlekedési információk.
0: Ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ogorodó utcán a metroáruház közelében található vasúti átjárónál. A közlekedés biztonság fenntartása érdekében az automatikus fényjelző rendszert ideiglenesen közúti jelzőtáblák helyettesítik. A vasúti átjáró előtt András keresztet, stop táblát, valamint vigyázat vonat feliratú kiegészítő táblát helyeznek ki. A hatóságok arra kérik a gépjárművezetőket, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjetek a környéken, tartsátok be az új közlekedési jelzéseket, és a sínek keresztezése előtt minden esetben győződjetek meg arról, hogy nem közlekedik vonat. Új megállókat iktatott be a 13-as és a 13G jelzésű autóbuszok útvonalán a Nagyváradi helyi közszállítási vállalat, ezzel is megkönnyítve az utasok közlekedését. A menetirányonként beiktatott plusz egy-egy megálló a következő. A Megyei Kórház felé a Györge Dózsa utca 17 szám alatt, míg a Nagypiac felé a 36-os szám alatt áll meg a busz. A 10-es busz útvonalának módosításáról is tájékoztat az OTL. A közműveken végzett munkálatok miatt a busz útvonalán a Löposoló utcai megállókat kiiktatják a felújítás idejére mindkét menetirányban. A buszok így a következő megállókban állnak meg. A Denszusi Jánu irányába Honestilor, 15B, Honestilor, körforgalom, Bárkőolói és tovább a megszokott útvonalon. A komplex Szeleusoló irányába Bárkőolói 3, Simeon Bernoulli, Ősi Kaufland és tovább a megszokott útvonalon. Nem megszokásból közlekedjetek, jó utat kíván a Plusz FM.
3: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Ez bizony a Plusz FM, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és a nyár hivatalos adója. Benne csücsülünk egyébként az évszak közepében, hiszen 2026. július 3-a péntek van, és ráadásul most már elérhető közelségben a hétvége, úgyhogy ennek szellemében várlak benneteket ebben a 60 percben is. A mikrofonnál Kessérű Tomi, ez pedig már a Sláger Plusz 3. felvonása. Hát kérem szépen, foci ebben az órában, ugyanis képzeljétek el, a Simpson család úgy tűnik, hogy megjósolta a 2026-os világbajnokság döntőjét. Hogy kik lesznek majd a pályán, az is kiderül hamarosan. Jönnek közben a fontos infók és a helyi aktualitások, és nem hiányozhatnak a slágerek és a magyar kedvencek sem. Indulunk!
3: Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

kellemes pénteket nektek továbbra is itt a Sláger Plusz harmadik órájában. Júliusban a megszokottnál korábban utalják a nyugdíjakat azoknak a nyugdíjasoknak, akik bankszámlára kapják a járandóságukat. Az előrehozott kifizetésre azért kerül sor, mert a szokásos utalási nap ezúttal ugye hétvégére esik. Az országos nyugdíjpénztár tájékoztatása szerint a bankszámlára érkező nyugdíjakat rendszerint minden hónap 12-e körül utalják. Idén júliusban azonban ez a dátum vasárnapra esik, ezért a kifizetéseket várhatóan már július 10-én pénteken teljesítik. A módosítás mindegy 2,5 millió nyugdíjast érint, akik bankkártyára kapják a nyugdíjukat. A postai úton folyósított nyugdíjak kifizetési rendje ugyanakkor nem változik. A román posta továbbra is július 1 és 15-e között kézbesíti a nyugdíjakat a megszokott ütemezés szerint. A külföldön élő romániai nyugdíjasok esetében szintén marad a jelenlegi gyakorlat, számukra a nyugdíjakat várhatóan július 20-a körül utalják. Természetesen nektek nem kell ennyi időt várni a jó zenékre, már is jönnek a legjobb.

0: biciklisek, kerúsok, figyelem itt a Sláger Pluszban. Ugyanis a nagyváradi önkormányzat 4 intelligens kerékpártárulót bocsát a lakosok rendelkezésére olyan helyszíneken, ahol jelentős ugye a kerékpáros forgalom és nagy az igény a biztonságos tárolásra. Ezek a következők. Az Alexandru Kazabán utcán a Szobáta híd környékén. A Bunyidai ligetben az Oltániai utcai kereszteződés közelében. Az egyetem közelében a Pece parton, illetve az Isztlázuló utcában a sportcsarnok és a diákszállások közelében. A polgármesteri hivatal közleménye arról tájékoztat, hogy az új tárolók 2027 elejéig ingyenesen használhatóak. Ez idő alatt a városvezetés egy kísérleti program keretében figyeli és értékeli a rendszer működését, valamint a felhasználói szokásokat. A tárolók használatához egy erre a célra fejlesztett mobil alkalmazás szükséges, amely a szolgáltató honlapján érhető el. Minden tárolón QR kód található, amelyet beolvasva a felhasználó automatikusan az alkalmazásba jut. A regisztráció gyorsan elvégezhető, ezt követően pedig megnyitható a parkolási munkamenet és igénybe vehető a kerékpártároló. Az intelligens tárolókat videókamerák figyelik, és kizárólag az alkalmazásba regisztrált felhasználók férhetnek hozzájuk. További előnyük, hogy teljesen önállóan működnek, nem igényelnek csatlakozást a meglévő közműhálózatokhoz. Energiaellátásukat beépített fotovoltaikus panelek biztosítják. A városvezetés célja, hogy ösztönözze a kerékpár használatát, mint alternatív városi közlekedési formát, és biztonságos tárolási lehetőséget biztosítson a kerékpárosok számára a város fontos pontjain. Úgyhogy ti is éljetek a lehetőséggel, és használjátok ezeket a tárolókat.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál. Motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
1: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 8-áig a 10 kg-os kiányi száraz kutya eledel árak különböző kiszerelésben 24,99-bani. Valamint 6 üveg egyenként 0,33 literes Ursus világos sör ára mindössze 18,50-bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Július 3-án pénteken a Sláger Plusz 3. órája dübörög teljes sebességgel, és hát foci lázban ég az egész világ, kérem szépen, és hát éppen ennek kapcsán egy hír majd nem is olyan sokára, talán a mai nap legizgalmasabb híre, hogy a Simpson család megjósolta a 2026-os világbajnokság döntőjét. Hogy melyik két csapat lehet ott a pályán, az kiderül hamarosan. Tartsatok velem mindenképpen!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a Plusz FM!

kérem szépen, egy dolog biztos, foci láncban ég az egész világ, ugye? Hát a VB miatt, és hát akkor itt a Sláger Plusz harmadik órájában mi is focizunk egy kicsit, méghozzá nem is akárhogyan. A rajongók szerint ugyanis a Simpson család ismét megjósolt valamit, ezúttal a 2026-os labdarúgó világbajnokság döntőjét. A sorozat híres arról, hogy időről időre olyan jelenetek kerülnek elő régi epizódokból, amelyek kísértetiesen hasonlítanak a valóságra, és most egy futballos utalás került a fókuszba. A szóban forgó epizódban a Simpson család egy nagy nemzetközi meccset néz, ahol két válogatott feszül egymást a pályán, mégpedig Mexikó és Portugália csapata. A rajongók pedig hát azonnal párhuzamot vontak a 2026-os VB-vel. A jelenet természetesen nem konkrét jóslat, inkább egy popkulturális játék, amelyet a közösségi média imád. Minden nagy esemény előtt előkerül egy régi Simpson jelenet, amelyet a rajongók összekapcsolnak az aktuális történésekkel. A jelenség azért működik, mert a sorozat több mint 3 évtizede fut, rengeteg témát érintett már, és a nézők szívesen keresik a Simpson jóslatokat. A 2026-os világbajnokság kapcsán most ez a futballos epizód lett a sláger, és újra beindult a mémgyár, mondanom sem kell. De akik esetleg fogadnak, azok hát elképzelhető, hogy megtehetik ezt. Még egyszer mondom, Mexikó és Portugália csapata szerepelt abban az epizódban, úgyhogy elképzelhető, hogy ők lesznek majd a 2026-os VB döntősei, ki tudja. Ha valaki esetleg nagyobb összeget nyerne, akkor kérem majd a részesedésemet. Jó, köszönöm szépen, ti pedig kérhetitek a jó zenéket itt a Plusz FM-en. Már is adok egy gólpasszt, figyeljetek!

No hát az elmúlt közel 60 percben a Sláger Plusz harmadik órája pörgött és dübörgött, egész nyáron így lesz ez, hál' Istennek itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. És ne feledjétek, hogy egész nyáron tőlünk kapjátok a legfontosabb híreket és információkat, már is érkezik a stúdióba, Ábrahám Miklós kollégám, fogadjátok nagyon sok szeretettel. Én pedig közben előkészítem nektek a terepet a negyedik felvonásra,

0: hatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62. Telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
2: A nyár a kertben kezdődik, a Brikóval. Július 15-ig a Brikó alkalmazással 15% extra kedvezményt kapsz a teljes kerti hinta és hintaágy kínálatra, valamint 15% extra kedvezmény a teljes WPC terasz burkolat kínálatra. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
3: Támadnak az alacsony árak az Atakban, te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sert és hamburgert mindössze 9,99-ért, valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtöllő tekercset mindössze 7,49-ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atak, le az árakkal!
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta meg a Carrefour Romániát a hazai tulajdonban lévő Powell Holding. Július 1-én lejárt a gázolajra vonatkozó kedvezmény. Ennek ellenére nem minden üzemanyag forgalmazó emelte árait. Veszélyes vegyi koktélt találtak a Shein ruhákban. A megengedett érték több ezerszeresét mutatták ki a laboratóriumi tesztek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta fel a Carrefour Romániát a Powell Holding. A tranzakció összértéke 823 millió euró, írja az Economica.net. A román üzletemberek tulajdonában levő Powell Holding a befektetést részben a kolozsvári székhelyű Transzilvánia Bank hiteléből finanszírozta. A romániai pénzpiac történetének legnagyobb értékű kölcsönével. A francia kiskereskedő 2001 óta volt jelen a román piacon. 478 hipermarketet, szupermarketet, diszkontáruházat és kisboltot működtetett. A Powell Holdingnak főleg a kiskereskedelem, az ingatlanfejlesztés és az idegenforgalom terén vannak érdekeltségei. A cégcsoport legnagyobb vállalata a barkácsáruházakat működtető Dedeman, amely tavaly 13 milliárd lejár bevétel mellett 1,6 milliárd lej nettó nyereséget ért el. Július 1-én lejárt a gázolajra vonatkozó kedvezmény. Ennek ellenére nem minden üzemanyag forgalmazó emelte árait. Egyes hálózatok már 36-banival drágábban adják a gázolajat. Mások egyelőre változatlan áron értékesítik. Miközben a benzináron minden nagy láncnál változatlan maradt. A Petrom, az OMV és a MOL literenként 36-banival emelte a gázolaj árát. Vagyis teljes egészében áthárította a fogyasztókra az állam által visszaállított jövedéki adót. A változás hátterében az áll, hogy július 1-ével megszűnt a gázolaj literenkénti 30-ban is jövedéki kiadó kedvezménye, amely az ÁFA-val együtt 36-ban is árelőnyt jelentett a fogyasztók számára. Emellett hatályát vesztette az a szabályozás is, amely korlátozta a benzinkutak kereskedelmi árlését. Valamint azt is előírta, hogy áremelést naponta legfeljebb egyszer hajthatnak végre. Az uniósok szabályokban rögzített határértékeket messze meghaladó veszélyes koncentrációban tartalmaz mérgező vegyi anyagokat. A Shein által értékesített ruházati termékek egy része. Derült ki a brémai környezetvédelmi intézet legfrissebb vizsgálatából. A legdöbbenetesebb és legveszélyesebb határérték túllépéseket két gyermek, illetve kamaszkabátnál mérték. Egy gyermek Jackie esetében a rákkeltő PFAS vegyületek megengedett mennyiségét több mint 1100-szorosan lépték túl. Egy tinédzsereknek szent kabátban pedig a törvényes küszöbérték több mint 12000-szeres se volt a koncentráció. A PFAS anyagokat a textiliparban vízlepergető, valamint folt és zsírtisztító rétegek kialakítására használják. Ezeket a köznyelven örökvegyi anyagoknak nevezik, mivel a környezetben nem bomlanak le, és felhalmozódnak az emberi szervezetben.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
6: A mai napon 28-30 fokot mérhetünk napközben, éjjel pedig 17-18 fok körül alakul a hőmérséklet. Záporok, zivatarok is előfordulhatnak, a szél pedig helyenként megélénkülhet. Jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
4: Plusz közlekedési információk.
6: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezése.

0: építkezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a George Enescu Magyar utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált, a volt rendelőintézet sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásabolói utcának a Robina és a Fő utca közötti szakasza két irányú lett, a Dunere utca felé és felül. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásabolói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Magyarú út és az Enescu Dózsa György utcák találkozásánál. Az Enescu Magyarú és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálódói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Börögánulói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Illetve az új közúti aluljárók építése miatt több autóbuszjárat útvonala megváltozott. Konkrétan a 11, 13, 13G, 17, 18, 29, 30, 32, 39, 40 és a 722-es buszok vonalán kell számolnotok módosulással, amelynek részletei kapcsán feltétlenül érdeklődjetek az OTL weboldalán vagy a telefonos applikáción. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: A Sláger Plusz utolsó negyedik órája indul 2026. július 3-án pénteken. A kedvenc adótokon a nyár hivatalos adóján itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. A mikrofonnál még ebben a 60 percben is Keserű Tomi. Készítsétek a füleiteket, hiszen hozom nektek ugye a fontos információkat, a helyi aktualitásokat még ebben az órában is. Meg persze a robotfutárokat, akik már itt gurulnak köztünk, ugye ők a városok új lakói. Hát kérem szépen, van, akik már találkozhattak is velük, például Debrecenben is volt már egy ilyen próbálkozás, illetve egy ilyen kísérlet. Hogy mit mondanak a szakemberek, hogy ezek a gépek hogyan illeszkednek be közénk, az is kiderül majd az óra második felében. A legjobb zenék meg tökéletesen illeszkednek be itt a Plusz FM-en, mint egy puzzle. Kirakós darabkái, figyeljetek, kezdünk!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

0: kedves pluszosok, figyeljünk oda a hangerőre, ez nagyon fontos. A lakodalmak, házi bulik és szabadtéri családi rendezvények időszakában, hát erre mindenképpen oda kell figyelni, mert június 13-ától a falvakban is ugyanúgy bírság járhat a szomszédok nyugalmát zavaró hangoskodásért, mint a városokban. Az új szabályozás nem csak az éjszakai csendháborításra, hanem a lakóházak közelében tartott túlhangos magánrendezvényekre is vonatkozhat. A legfontosabb változás, hogy kikerült a jogszabályból az a megfogalmazás, amely korábban a gyakorlatban csak a városi környezetre korlátozta a bizonyos zajkeltő rendezvények szankcionálását. Ennek eredményeként ma már nincs jelentősége annak, hogy egy hangos esemény Nagyvárad egyik lakónegyedében, egy kisebb bihari faluban vagy egy külterületi lakóövezet közelében zajlik-e. A szabály nem csupán a hagyományos házi bulikra vonatkozik. A törvény kifejezetten lehetővé teszi a fellépést olyan magánrendezvények esetében is, amelyeket sátrakban, nyitott területeken vagy más ideiglenes létesítményekben szerveznek lakóházak közelében. Nem csak a szabályok hatálya bővült, hanem a bírságok is jelentősen emelkedtek. A túlzott zajjal járó magánrendezvények szervezői akár 6000 lejes pénzbüntetésre is számíthatnak, miközben korábban a felső határ 3000 lej volt. A csendháborításra vonatkozó általános szabályok továbbra is érvényben maradnak. A bírság, a bünti pedig senkinek sem hiányzik, úgyhogy tartsátok be ti is a szabályokat. Nagyon szépen köszönöm!
1: Hey, Fonci!

0: Hölgyek, urak, fiúk, lányok, itt a hétvége a nyakunkon, úgyhogy már is egy jó kis program lehetőség nektek a folytatásban. Július 3-a és 5-e között ismét a középkor világába repíti látogatóit a Váradi Vár, ahol ugye megrendezik a Nagyváradi Középkori Fesztivál idei kiadását. Románia egyik legnagyobb tematikus fesztiválja 3 napon át lovagokkal, párbajokkal, harci bemutatókkal, középkori zenével és látványos esti koncertekkel várja az érdeklődőket. A fesztivál egyik legizgalmasabb programja idén is a középkori harci versenysorozat lesz, ahol ugye korhű fegyverekkel és páncélokban mérik össze tudásukat a harcosok. A látogatók párbajokat, alabárdos küzdelmeket, valamint látványos csatákat is megtekinthetnek. Különleges élményt ígérnek a középkori harci versenyek, amelyek során pajzsal és karddal, kétkezes karddal, valamint törvívásban mérkőznek meg a résztvevők. A fesztivál egyik legnépszerűbb eseménye várhatóan ismét a lovagi torna lesz, amelyet ugye a mai napon és holnap szombaton rendeznek meg, a döntő pedig vasárnap lesz. A középkori hangulatot tovább erősítik a zászlóforgatók látványos bemutatói, az ágyúlövések, a ragadozó madár és agár bemutatók, valamint a látogatók megismerhetik a korabeli viseleteket is. A családokat számos interaktív program várja. A gyerekek viking párbajokon, lovagi tornákon és középkori játékokon vehetnek részt, miközben mesemondók, bűvészek és animátorok gondoskodnak a szórakozásról. A kézműves műhelyekben a középkor mesterségeit ismerhetik meg az érdeklődők, emellett középkori főzőbemutatók, állatsimogató és méhészeti bemutatók is színesítik a kínálatot. A szervezők a történelem iránt érdeklődők számára vezetett vártúrákat is kínálnak. A Nagyváradi Középkori Fesztivál a mai napon már elstartolt, és egész hétvégén vár benneteket, úgyhogy kellemes tartalmas időtöltést, kikapcsolódást és jó szórakozást kívánok nektek a programokhoz.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A Sláger Pluszban néhány adással ezelőtt a valódi robotzsaru volt terítéken és a fókuszban. A folytatásban nálunk pedig érkeznek a robotfutárok, akik már itt gördülnek közöttünk, hogy vajon milyen hatékonysággal teszik a dolgukat, az kiderül hamarosan. Én remélem, hogy maximális hatékonysággal működök itt a Pluszon, ugyanis már is hozom nektek a slágereket és a magyar kedvenceket.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz, ez a...

Sláger Plusz hallgatók hallhatták, hogy nem is olyan régen itt a műsorban a Robot Zsaruval foglalkoztam, aki már a valóságban is létezik. Hát itt a negyedik órában pénteken pedig most a robotfutárok lesznek a célkeresztben, akik már nem science fiction szereplők, egyre több városban jelennek meg, és hát csendben átformálják a mindennapi logisztikát. Ugye mondtam, hogy Debrecenben is volt már egy ilyen kísérlet egy-két éve. Ezek a kisméretű önvezető járművek járdán közlekednek, kamerákkal, szenzorokkal és mesterséges intelligenciával navigálnak, hogy biztonságosan eljuttassák a csomagokat a címzetekhez. A fejlesztők szerint a robotfutárok legnagyobb előnye a hatékonyság és a tehermentesítés. A városi kiszállítások jelentős része rövidtávú kis csomagokra vonatkozik. Ezeket a feladatokat a robotok gyorsabban és környezetbarátabban tudják elvégezni, mint a hagyományos járművek. A rendszer ráadásul folyamatosan tanul. A robotok képesek felismerni az akadályokat, kerülni a gyalogosokat és valós időben reagálni a forgalmi helyzetekre. A szolgáltatók azt mondják, a robotfutárok nem a futárok helyére érkeznek, hanem új munkamegosztást hoznak. Az emberek a bonyolultabb, személyes kontaktot igénylő feladatokra koncentrálnak, míg a gépek a rutinszerű kiszállításokat veszik át. A városok pedig azt vizsgálják, hogy hogyan lehetne ezeket a járműveket biztonságosan integrálni a közterületekre. Mert hogy voltak már olyan problémák egyébként, ahol a tesztek zajlottak, és ahol több robot volt forgalomban egy időben, hogy ezek elkezdtek feltorlódni, elkezdtek valamiért bandázni. Hát nyilvánvalóan ez nem túlzottan szerencsés mondjuk egy nagyforgalmú járdán vagy egy kereszteződésben, úgyhogy vannak még itt azért finomításra váró dolgok. Egyébként véleményem szerint nem rossz az ötlet, de mondjuk a biciklis futárokkal tuti, hogy nem veszik fel a versenyt. Talán annyiból igen, hogy ezek a gépek ugye hát nem nagyon fáradnak el, ezek amíg hát le nem merül az aksiuk, teszik a dolgukat. Úgyhogy ne lepődjön meg senki sem, ha a jövőben már ilyen járművekkel is találkozhatunk az utcán. Nálunk meg továbbra is jó zenékkel itt a Plusz FM-en, már is folytatódik a Sláger Plusz.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Ebben a pillanatban zárul a Sláger Plusz július 3-án pénteken, én pedig ebben a pillanatban megköszönöm nektek a mai napra és egész hétre a kitartó és kitüntető figyelmeteket. Legközelebb ebben a formában hétfőn várlak majd benneteket, én Keserű Tomi voltam vagyok és leszek. Ma este is és holnap is viszont már DJ diszkózaként várlak benneteket 21 órától a Party Pluszban, úgyhogy remélem, hogy találkozunk és együtt bulizunk Nagyvárad és a környék legnagyobb házi bulijában. A folytatásban jönnek a hírek Ábrahám Miklóstól, aztán indul egy újabb zenei óra, méghozzá ezzel a dallal, este pedig találkozunk.
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Élvezd a

0: használatra. Látogass el üzleteinkbe, vagy rendelj az alkalmazásból, és használd ki a szerelési szolgáltatásainkat is.
1: Támadnak az alacsony árak az Atakban. Te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült sóslében érlelt telemiás sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprayt különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atak, le az árakkal!
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Elbocsátási hullámok és csődbe jutó vállalkozások sújtják a gazdaságot, miközben a cégek növekvő adóterhekkel küzdenek, figyelmeztetett a kis- és középvállalkozók szervezetének elnöke. Minden eddiginél szorosabb védőhálót von a törvény a családon belüli erőszak áldozatai köré. Változnak a sörfogyasztási szokások. Korábban a vendéglátóipari egységek számítottak a fogyasztás első számú helyszínének. Jelenleg azonban az emberek nagy része inkább otthon sörözik. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elbocsátási hullámok, csődbe jutó vállalkozások és bezárások sújtják a gazdaságot, miközben a cégek likviditási gondokkal és növekedő adóterhekkel küzdenek. Figyelmeztetett a kis- és középvállalkozók szervezetének elnöke Florin Giano. Az Egyérpressz által idézett vállalkozói vezető szerint az autóipar különösen nehéz helyzetbe került, főként az ország nyugati részén, ahol már több ezer munkahely szűnt meg. Giano szerint a mezőgazdaságban is súlyos problémák halmozódnak, hiszen egyre több vállalat kerül fizetésképtelenségi eljárás alá, vagy dönt úgy, hogy teljesen megszünteti tevékenységét. A problémák a szolgáltatási szektort is elérték, különösen a vendéglátásban és turizmusban működő vállalkozásokat. Florin Giano szerint a horeca területén is egyre több az elbocsátás, miközben a vállalkozók a forgalom visszaesésére és a gazdaság élénkítő intézkedések hiányára panaszkodnak. Minden eddiginél szorosabb védőhálót von a törvény a családon belüli erőszak áldozatai köré. Megkönnyíti a segítségkérésüket és beszigorít a bántalmazóknak egy sor módosítás által. A törvénymódosítás most azoknak nyújt plusz segítséget, akik kimernek lépni a bántalmazó kapcsolatból. A helyi hatóságoknak 5 órán belül értesülniük kell a családon belüli erőszak miatt elrendelt távoltartásról. 3 napon belül pedig fel kell keresniük az áldozatot. Utóbbi ott kérhet távoltartást, ahol az eset történt. A visszaeső bántalmazókkal szemben pedig akár 24 hónap is elrendelhetik a távoltartást. Emellett a bíróság kötelező terápiát is előírhat számukra. Változnak a sörfogyasztási szokások, derül ki a Reveal Marketing Research felméréséből. Korábban a vendéglátóipari egységek számítottak a fogyasztás első számú helyszínének. Jelenleg azonban az emberek nagy része inkább otthon sörözik. Ez egy másik változást is maga után von, ugyanis teret veszít a korsós sör. A sörivók 60%-a leginkább az üveges italt kedveli. A sörfogyasztást a többség társas tevékenységnek tekinti. A sörnek az együtt töltött pillanatokhoz való társítása a valódi kapcsolódásra való igényt tükrözi. Függetlenül attól, hogy alkoholos vagy alkoholmentes változatról beszélünk, a sör az ellazulás pillanatainak a megbízható velejárója, nyilatkozta a Sörgyártók Egyesületének elnöke. Az, hogy az alkoholmentes sört is említi, nem véletlen, hiszen a fogyasztók 31%-a már ezt nevezi meg első számú opcióként. A 35-44 évesek majd fele az alkoholmentes sörre esküszik. A fogyasztás mértéke a két nemnél nagyban különbözik. A férfiak 66%-a iszik sört heti rendszerességgel, míg a nőknél ez az arány 35%.
2: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén-nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden U2 Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.
3: Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az új lakások építési költségeit tekintve Románia regisztrálta az Európai Unió egyik legnagyobb áremelkedését. Robbanásszerűen nőtt a háztartási napelemes rendszerek száma, de a zöld átállás sikertörténetének egyre komolyabb árnyoldala van. A szürke gazdaság újra hódít az idegenforgalomban. Rövid idő alatt váltak semmivé a kifehérítésére tett erőfeszítések. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós.

0: január is. A legdurvább kilengéseket a COVID-19 világjárványt követő időszak hozta el. Bár az utóbbi két évben a trend európai szinten jelentősen mérséklődött, a Romániában felhalmozódott 10 éves drágulás így is a leginkább felpörgetett piacok közé sorolja a hazait. Robbanásszerűen nőtt a háztartási napelemes rendszerek száma. Már több mint 300 ezer proszumer van jelen Romániában. A zöld átállás sikertörténetének azonban egyre komolyabb árnyoldala van. Paradox módon ugyanis éppen a nyári napokon áll le a termelés az inverter túlfeszültsége miatt. Ez pedig nem csupán a napelemet telepítők problémája, hanem a romániai villamosenergia hálózat állapotának egyik leglátványosabb tünete. A folyamatos leállások miatt a termelőfogyasztók épp a legértékesebb déli órákat veszítik el. Egy kedvező nyári napon a megtermelhető energia jelentős része, akár 50-80%-a is kieshet, ami évente több száz, akár több ezer kilowattóra veszteséget eredményezhet. Ugyanakkor a túlfeszültség nem kizárólag a napelemes háztartásokat érinti. A tartósan magas hálózati feszültség a környező lakásokban is jelen lehet, csökkentve az elektromos készülékek élettartamát. Rövid idő alatt váltak semmivé az idegenforgalom kifehérítésére tett erőfeszítések, azt követően, hogy a kormány felére csökkentette a nyaralási utalványok értékét. A turizmusban súlyosak és láthatóak a hatások. A tengerparton az engedélyezett kibérelhető lakások száma megfeleződött, mivel a tulajdonosok nagy része visszatért a szürke gazdaságba. A tavalyi turisztikai szezon kezdetén 3584 minősített szálláshelyként működő lakás volt a román tengerparton. Idén a szakminisztérium kimutatásai szerint már csak 1847 ilyen van. A hivatalos nyilvántartásból hiányzó lakások nem tűntek el. A tulajdonosok nagy része lemondott a minősítésről és visszatért az adót nem fizető kiadáshoz. A nyaralási utalványok értékének csökkentése visszavetette a keresletet. Emiatt kevésbé vonzó az engedélyezett módon való működés. Az állam kétszer veszít. Kevesebb adót és illetéket szed be, és akaratlanul a szürke gazdaságot ösztön.
1: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rózsa Magdi vagyok.
1: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta meg a Carrefour Romániát a hazai tulajdonban lévő Powell Holding. Július 1-én lejárt a gázolajra vonatkozó kedvezmény. Ennek ellenére nem minden üzemanyag forgalmazó emelte árait. Veszélyes vegyi koktélt találtak a Shane ruhákban. A megengedett érték több ezerszeresét mutatták ki a laboratóriumi tesztek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta fel a Carrefour Romániát a Powell Holding. A tranzakció összértéke 823 millió euró, írja az Economica.net. A román üzletemberek tulajdonában levő Powell Holding a befektetést részben a kolozsvári székhelyű Transzilvánia bank hiteléből finanszírozta. A romániai pénzpiac történetének legnagyobb értékű kölcsönével. A francia kiskereskedő 2001 óta volt jelen a román piacon. 478 hipermarketet, szupermarketet, diszkontáruházat és kisboltot működtetett. A Powell Holding

0: egészében áthárította a fogyasztókra az állam által visszaállított jövedékkiadót. A változás hátterében az áll, hogy július 1-jével megszűnt a gázolaj literenkénti 30-ban is jövedékkiadó kedvezménye, amely az ÁFA-val együtt 36-ban is árelőnyt jelentett a fogyasztók számára. Emellett hatályát vesztette az a szabályozás is, amely korlátozta a benzinkutak kereskedelmi árrését, valamint azt is előírta, hogy áremelést naponta legfeljebb egyszer hajthatnak végre. Az uniósok szabályokban rögzített határértékeket messze meghaladó veszélyes koncentrációban tartalmaz mérgező vegyi anyagokat, a Schengen-től értékesített ruházati termékek egy része, derült ki a brémai környezetvédelmi intézet legfrissebb vizsgálatából. A legdöbbenetesebb és legveszélyesebb határérték túllépéseket két gyermek, illetve kamaszkabátnál mérték. Egy gyermek Jacky esetében a rákkeltő PFAS vegyületek megengedett mennyiségét több mint 1100-szorosan lépték túl. Egy tinédzsereknek szánt kabátban pedig a törvényes küszöbérték több mint 12 000-szer se volt a koncentráció. A PFAS anyagokat a textiliparban vízlepergető, valamint folt és zsírtisztító rétegek kialakítására használják. Ezeket a köznyelven örökvegyi anyagoknak nevezik, mivel a környezetben nem bomlanak le, és felhalmozódnak az emberi szervezetben.
1: Hey, let's keep this thing going.
2: Itt a Plusz FM hétvégi mix műsora. Ez a Party Plusz.
3: Hello mindenkinek, hello péntek este, 2026. július 3-a van a hónap legelső pénteki napja, illetve hétvégéje természetesen, ez pedig Nagyvárad és a környék legnagyobb házi bulija, a Party Plusz. A lemezjátszóknál nincs megállás, két órán keresztül a legnagyobb kedvencekkel DJ Disco zavár benneteket, az első órában természetesen a top slágerekkel, a mainstream szettel, aztán pedig jön majd a klasszik szettünk. Egészen 11-ig együtt vagyunk, elő a táncos cipőkkel, hangerő a maximumra, oké?
4: It all started like this.

0: Pakisztánk van!
1: Itt a Plus FM hétvégi mix műsora. Ez a Party Plus.
2: Folytatódik a péntek esti őrület, kérem szépen. Nagyvárad és a környék legnagyobb házi bulija dübörög. 2026. július 3-án a lemezjátszóknál pedig DJ diszkóza. Az elmúlt 60 percben a mainstream szettet hallhattátok a legnagyobb napi kedvencekkel. A folytatásban pedig az elmúlt 20-30 évből mazsolázgatok, hiszen ez már a klasszik szett, a klasszik egy óra. Már is kezdünk, érkezik hozzánk egy régi ismerős, egy kis latin feeling, ezt kérem szépen Gaggio és a Besame Mucho. Indulunk!

ez volt kérem szépen a péntek este, és ez volt a klasszik rovatunk az elmúlt egy órában, amelyet egyébként Bob Sinclair dalával zártam, amivel ugye hát rendszeresen össze lehet futni nap

0: rendszerek száma, de az ultátállás sikertörténetének egyre komolyabb árnyoldala van. A szürke gazdaság újra hódít az idegenforgalomban. Rövid idő alatt váltak semmivé a kifehérítésére tett erőfeszítések. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az új lakások építési költségeit tekintve Románia regisztrálta az Európai Unió egyik legnagyobb áremelkedését. 2015 és 2025 között 130,7%-kal drágult a lakóépületek kivitelezése az országban. Romániát a rangsorban mindössze két régiós állam előzi meg, Bulgária, valamint Magyarország. A statisztikai mutató az építőipari vállalatok szemszögéből vizsgálja a költségeket, vagyis azokat az árakat tükrözi, amelyeket a megrendelő ügyfelek fizettek ki a kivitelezőknek az elkészült munkákért. Az adatokból egyértelműen látszik, hogy a drágulási hullám nem volt lineáris. A legdurvább kilengéseket a COVID-19 világjárványt követő időszak hozta el. Bár az utóbbi két évben a trend európai szinten jelentősen mérséklődött, a Romániában felhalmozódott 10 éves drágulás így is a leginkább felpörgetett piacok közé sorolja a hazait. Robbanásszerűen nőtt a háztartási napelemes rendszerek száma. Már több mint 300 ezer proszumer van jelen Romániában. A zöld átállás sikertörténetének azonban egyre komolyabb árnyoldala van. Paradox módon ugyanis éppen a nyári napokon áll le a termelés az inverter túlfeszültsége miatt. Ez pedig nem csupán a napelemet telepítők problémája, hanem a romániai villamosenergia hálózat állapotának egyik leglátványosabb tünete. A folyamatos leállások miatt a termelőfogyasztók épp a legértékesebb déli órákat veszítik el. Egy kedvező nyári napon a megtermelhető energia jelentős része, akár 50-80%-a is kieshet, ami évente több száz, akár több ezer kilowattóra veszteséget eredményezhet. Ugyanakkor a túlfeszültség nem kizárólag a napelemes háztartásokat érinti. A tartósan magas hálózati feszültség a környező lakásokban is jelen lehet, csökkentve az elektromos készülékek élettartamát. Rövid idő alatt váltak semmivé az idegenforgalom kifehérítésére tett erőfeszítések. Azt követően, hogy a kormány felére csökkentette a nyaralási utalványok értékét. A turizmusban súlyosak és láthatóak a hatások. A tengerparton az engedélyezett, kibérelhető lakások száma megfeleződött, mivel a tulajdonosok nagy része visszatért a szürke gazdaságba. A tavalyi turisztikai szezon kezdetén 3584 minősített szálláshelyként működő lakás volt a román tengerparton. Idén a szakminisztérium kimutatásai szerint már csak 1847 ilyen van. A hivatalos nyilvántartásból hiányzó lakások nem tűntek el. A tulajdonosok nagy része lemondott a minősítésről és visszatért az adót nem fizető kiadáshoz. A nyaralási utalványok értékének csökkentése visszavetette a keresletet. Emiatt kevésbé vonzó az engedélyezett módon való működés. Az állam kétszer veszít, kevesebb adót és illetéket szed be, és akaratlanul a szürke gazdaságot ösztönz.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en. Let me tell you.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta meg a Carrefour Romániát a hazai tulajdonban lévő Power Holding. Július 1-én lejárt a gázolajra vonatkozó kedvezmény. Ennek ellenére nem minden üzemanyag forgalmazó emelte árait. Veszélyes vegyi koktélt találtak a Shein ruhákban. A megengedett érték több ezerszeresét mutatták ki a laboratóriumi tesztek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta fel a Carrefour Romániát a Power Holding. A tranzakció összértéke 823 millió euró, írja az Economica.net. A román üzletemberek tulajdonában levő Power Holding a befektetést részben a kolozsvári székhelyű Transzilvánia bank hiteléből finanszírozta. A romániai pénzpiac történetének legnagyobb értékű kölcsönével. A francia kiskereskedő 2001 óta volt jelen a román piacon. 478 hipermarketet, szupermarketet, diszkontáruházat és kisboltot működtetett. A Power Holdingnak főleg a kiskereskedelem, az ingatlanfejlesztés és az idegenforgalom terén vannak érdekeltségei. A cégcsoport legnagyobb vállalata a barkácsáruházakat működtető Dedeman, amely tavaly 13 milliárd lejár bevétel mellett 1,6 milliárd lej nettó nyereséget ért el. Július 1-én lejárt a gázolajra vonatkozó kedvezmény. Ennek ellenére nem minden üzemanyag forgalmazó emelte árait. Egyes hálózatok már 36-ban drágábban adják a gázolajat. Mások egyelőre változatlan áron értékesítik. Miközben a benzináron minden nagy láncnál változatlan maradt. A Petrom, az OMV és a MOL literenként 36-ban emelte a gázolajárát. Vagyis teljes egészében áthárította a fogyasztókra az állam által visszaállított jövedéki adót. A változás hátterében az áll, hogy július 1-ével megszűnt a gázolaj literenkénti 30-ban is jövedék kiadó kedvezménye, amely az áfával együtt 36-ban is árelőnyt jelentett a fogyasztók számára. Emellett hatályát vesztette az a szabályozás is, amely korlátozta a benzinkutak kereskedelmi árrését. Valamint azt is előírta, hogy áremelést naponta legfeljebb egyszer hajthatnak végre.

0: irányítására használják. Ezeket a köznyelvben örökvegyi anyagoknak nevezik, mivel a környezetben nem bomlanak le, és felhalmozódnak az emberi szervezetben.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plus FM. Plus FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyvá.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az új lakások építési költségeit tekintve Románia regisztrálta az Európai Unió egyik legnagyobb áremelkedését. Robbanásszerűen nőtt a háztartási napelemes rendszerek száma, de a zöld átállás sikertörténetének egyre komolyabb árnyoldala van. A szürke gazdaság újra hódít az idegenforgalomban. Rövid idő alatt váltak semmivé a kifehérítésére tett erőfeszítések. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az új lakások építési költségeit tekintve Románia regisztrálta az Európai Unió egyik legnagyobb áremelkedését. 2015 és 2025 között 130,7%-kal drágult a lakóépületek kivitelezése az országban. Romániát a rangsorban mindössze két régiós állam előzi meg, Bulgária, valamint Magyarország. A statisztikai mutató az építőipari vállalatok szemszögéből vizsgálja a költségeket, vagyis azokat az árakat tükrözi, amelyeket a megrendelő ügyfelek fizettek ki a kivitelezőknek az elkészült munkákért. Az adatokból egyértelműen látszik, hogy a drágulási hullám nem volt lineáris. A legdurvább kilengéseket a COVID-19 világjárványt követő időszak hozta el. Bár az utóbbi két évben a trend európai szinten jelentősen mérséklődött, a Romániában felhalmozódott 10 éves drágulás így is a leginkább felpörgetett piacok közé sorolja a hazait. Robbanásszerűen nőtt a háztartási napelemes rendszerek száma. Már több mint 300 ezer proszumer van jelen Romániában. A zöld átállás sikertörténetének azonban egyre komolyabb árnyoldala van. Paradox módon ugyanis éppen a nyári napokon áll le a termelés az inverter túlfeszültsége miatt. Ez pedig nem csupán a napelemet telepítők problémája, hanem a romániai villamosenergia hálózat állapotának egyik leglátványosabb tünete. A folyamatos leállások miatt a termelőfogyasztók épp a legértékesebb déli órákat veszítik el. Egy kedvező nyári napon a megtermelhető energia jelentős része, akár 50-80%-a is kieshet, ami évente több száz, akár több ezer kilowattóra veszteséget eredményezhet. Ugyanakkor a túlfeszültség nem kizárólag a napelemes háztartásokat érinti. A tartósan magas hálózati feszültség a környező lakásokban is jelen lehet, csökkentve az elektromos készülékek élettartamát. Rövid idő alatt váltak semmivé az idegenforgalom kifehérítésére tett erőfeszítések, azt követően, hogy a kormány felére csökkentette a nyaralási utalványok értékét. A turizmusban súlyosak és láthatóak a hatások. A tengerparton az engedélyezett kibérelhető lakások száma megfeleződött, mivel a tulajdonosok nagy része visszatért a szürke gazdaságba. A tavalyi turisztikai szezon kezdetén 3584 minősített szálláshelyként működő lakás volt a román tengerparton. Idén a szakminisztérium kimutatásai szerint már csak 1847 ilyen van. A hivatalos nyilvántartásból hiányzó lakások nem tűntek el. A tulajdonosok nagy része lemondott a minősítésről és visszatért az adót nem fizető kiadáshoz. A nyaralási utalványok értékének csökkentése visszavetette a keresletet. Emiatt kevésbé vonzó az engedélyezett módon való működés. Az állam kétszer veszít, kevesebb adót és illetéket szed be, és akaratlanul a szürke gazdaságot ösztönz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagyvá

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az új lakások építési költségeit tekintve Románia regisztrálta az Európai Unió egyik legnagyobb áremelkedését. Robbanásszerűen nőtt a háztartási napelemes rendszerek száma, de a zöld átállás sikertörténetének egyre komolyabb árnyoldala van. A szürke gazdaság újra hódít az idegenforgalomban. Rövid idő alatt váltak semmivé a kifehérítésére tett erőfeszítések. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az új lakások építési költségeit tekintve Románia regisztrálta az Európai Unió egyik legnagyobb áremelkedését. 2015 és 2025 között 130,7%-kal drágult a lakóépületek kivitelezése az országban. Romániát a rangsorban mindössze két régiós állam előzi meg, Bulgária, valamint Magyarország. A statisztikai mutató az építőipari vállalatok szemszögéből vizsgálja a költségeket, vagyis azokat az árakat tükrözi, amelyeket a megrendelő ügyfelek fizettek ki a kivitelezőknek az elkészült munkákért. Az adatokból egyértelműen látszik, hogy a drágulási hullám nem volt lineáris. A legdurvább kilengéseket a COVID-19 világjárványt követő időszak hozta el. Bár az utóbbi két évben a trend európai szinten jelentősen mérséklődött, a Romániában felhalmozódott 10 éves drágulás így is a leginkább felpörgetett piacok közé sorolja a hazait. Robbanásszerűen nőtt a háztartási napelemes rendszerek száma. Már több mint 300 ezer proszumer van jelen Romániában. A zöld átállás sikertörténetének azonban egyre komolyabb árnyoldala van. Paradox módon ugyanis éppen a nyári napokon áll le a termelés az inverter túlfeszültsége miatt. Ez pedig nem csupán a napelemet telepítők problémája, hanem a romániai villamosenergia hálózat állapotának egyik leglátványosabb tünete. A folyamatos leállások miatt a termelőfogyasztók épp a legértékesebb déli órákat veszítik el. Egy kedvező nyári napon a megtermelhető energia jelentős része, akár 50-80%-a is kieshet, ami évente több száz, akár több ezer kilowattóra veszteséget eredményezhet. Ugyanakkor a túlfeszültség nem kizárólag a napelemes háztartásokat érinti. A tartósan magas hálózati feszültség a környező lakásokban is jelen lehet, csökkentve az elektromos készülékek élettartamát. Rövid idő alatt váltak semmivé az idegenforgalom kifehérítésére tett erőfeszítések, azt követően, hogy a kormány felére csökkentette a nyaralási utalványok értékét. A turizmusban súlyosak és láthatóak a hatások. A tengerparton az engedélyezett kibérelhető lakások száma megfeleződött, mivel a tulajdonosok nagy része visszatért a szürke gazdaságba. A tavalyi turisztikai szezon kezdetén 3584 minősített szálláshelyként működő lakás volt a román tengerparton. Idén a szakminisztérium kimutatásai szerint már csak 1847 ilyen van. A hivatalos nyilvántartásból hiányzó lakások nem tűntek el. A tulajdonosok nagy része lemondott a minősítésről és visszatért az adót nem fizető kiadáshoz. A nyaralási utalványok értékének csökkentése visszavetette a keresletet. Emiatt kevésbé vonzó az engedélyezett módon való működés. Az állam kétszer veszít, kevesebb adót és illetéket szed be, és akaratlanul a szürke gazdaságot ösztönz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedv.